0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: zene. Starshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, nem tudtam az elején.

0: Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Igazi meglepetést akarsz? Kérj

0: Júliustól fizetni kell az építési hulladék leadásáért. Vitézi Dávid gyors KRESZ módosítást sürget a rolleresek miatt. Minden második magyar tervez nyaralást idén. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedésre, hajnali időpontban jelentős forgalmi növekedéssel kell már számolni az M3-as autópályán főváros fele, viszont Vásárosnemény irányába is jelentősen leterheltséggel szembesülnek a közlekedők. Nagyon sok a kamion, nyerges vontató és vontatmányokkal közlekedők figyelmét külön felhívjuk, hogy a csatlakozókat ellenőrizzék, hogy úgy az utánfutók is működő képesek legyenek, a biztonsági berendezésekre is sokkal nagyobb figyelemmel legyenek a gépjármű vezetők, ellenőrizzék le indulás előtt, hogy minden a helyén van, és minden szabályoknak megfelelően működik. Több helyen útépítési munkaterület, 49-es számú főútvonal, 33-as számú főútvonal, és az országhatár fele is bővülnek az úthálózatok, az aszfaltozási munkálatok követően, a burkolati jeleknek a festését is végzik már ma délután a szakemberek több helyen, és a Magyar Közút mérnöksége a fűnyírás, fűkaszállás napi szinten végzik minden egyes főútvonal mentén, sőt, ezentúl még szedik a szemetet is zsákokba. Kellő oldaltávolságot tartsanak, elhaladva az idéglenes munkaterületeknél. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggel!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
0: Átszervezések indultak a minisztériumokban a közigazgatás megújítása érdekében, közölte a kormány. A folyamat részeként a külügyminisztériumban 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. A tárca parlamenti államtitkára szerint az érintettek korábban közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. A több mint 1000 fős állományból érintett dolgozók közül 38-an már elfogadták a megállapodást. A kormány szerint az szervezések célja egy hatékonyabb és átláthatóbb közigazgatás kialakítása. Július 1-től fizetni kell az építési és bontási hulladék leadásáért azokban a hulladékudvarokban, ahol erre lehetőség van. A MOHU tájékoztatása szerint a kevert építési törmelék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék átvételi díja egységesen bruttó 36 forint lesz kilogrammonként. A társaság szerint a változásra azért van szükség, mert az ingyenes rendszerrel korábban több gazdálkodó szervezet is visszaélt. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára marad elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. Leváltották a katasztrófavédelem és a belügyi szervek vezetőit. Vezetőváltozásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter a belügyi szervezetek élén. A tárca közleménye szerint felmentették tisztségéből Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamás büntetés végrehajtási altábornagyot, a büntetés végrehajtás országos parancsnokát. Június 3-ától a katasztrófavédelem főigazgatója Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok lesz, míg a büntetés végrehajtás vezetésével Smech János vezérőrnagyot bízták meg. A döntések részletesebb indoklását a minisztérium nem közölte. A férfiak számára is elérhetővé válhat a 40 év munkaviszony utáni nyugdíj. A kérdés a parlamenti ülés keretében került napirendre, ahol Dúró Dóra vetette fel a szabályozás kiterjesztését. Magyar Péter miniszterelnök válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és úgy fogalmazott, a jelenlegi rendszer, amely csak a nők számára biztosítja ezt a lehetőséget, igazságtalan. A kormány ugyanakkor egyenlőre nem jelölt meg bevezetési időpontot, mivel a döntést a költségvetési lehetőségek felmérése előzi meg. A végső döntést az országgyűlés hozhatja meg. Az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a KRESZ teljes felülvizsgálatának részleteként kezeljék. Vitézi Dávid úgy véli, a közlekedési szabályokat két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változtatások már rövid távon életbe léphetnének. A kormány egyelőre nem tárgyalta a javaslatot, de a miniszter szerint a probléma kezelése elkerülhetetlen. Nem kapott zöld utat a gyermekek digitális védelmét szigorító törvényjavaslat az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottságában. A KBMP képviselői által benyújtott indítvány egyebek mellett előírta volna, hogy a digitális eszközökön figyelmeztetés jelenjen meg a 6 év alatti gyermekek használatával kapcsolatban, valamint korlátozta volna a kiskorúak hozzáférését egyes online platformokhoz. A Tisza párt képviselői szerint

0: Szerint a cél támogatandó, a javaslat azonban több ponton kidolgozatlan, ezért nem támogatták annak napi rendrevételét. Jelentősen megdrágulhat a kisebb árucikkek külföldi postázása. A Magyar Posta májustól már csak dokumentumokat fogad el ajánlott levélként, nemzetközi küldeményként. Így az árut tartalmazó borítékokat csomagként kell feladni. Ez különösen az internetes adásvétellel foglalkozó magánszemélyeket érintheti érzékenyen. 1-2 kg alatti nemzetközi csomag feladása országonként akár 8-10 ezer forintba is kerülhet, ami sok esetben a korábbi költség duplája. A posta a döntést nemzetközi szabályozási változásokkal és az automatizált feldolgozás igényeivel indokolta. A magyar felnőttek csaknem kétharmadánál diagnosztizáltak valamilyen betegséget az elmúlt egy évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss felméréséből. A leggyakoribb probléma továbbra is a magas vérnyomás, amely a lakosság 30%-át érinti. A kutatás szerint a felnőttek 59%-a túlsúlyos vagy elhízott, miközben 43%-uk szinte egyáltalán nem sportol a szabad idejében. Az egészségügyi ellátás terén is jelentős gondokat jeleztek a válaszadók. 37%-uk nem jutott időben a szükséges ellátáshoz, sokan pedig csak magánegészségügyben kaptak segítséget. Közel 25 ezer babaváró hitelszerződésnél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az érintettek többsége 2019 és 21 között vette fel a támogatott hitelt, és számukra július 1-én lejár a korábban biztosított haladék. Amennyiben addig nem teljesül a vállalás, az első 5 évben kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ez az összeg egyes esetekben akár 3,5 millió forintnál is több lehet. A visszafizetésre a szabályok szerint 120 nap áll rendelkezésre. Több rendbeli rongálással és kábítószer birtoklásával vádol egy férfit az érdi járási ügyészség. A vádirat szerint az elkövető még áprilisban kábítószer hatása alatt több ingatlanban is bejutott, háztetőkre mászott fel, cserepeket tört össze, megrongálta az eres csatornákat és tetőtéri ablakokat is. Egy helyszínen több mint 200 ezer forintos kárt okozott, de a szomszédos ingatlanokban is károk keletkeztek. A férfi végül egy padlástérben bújt el, ahol a kiérkező rendőrök elfogták. Az ügyben az érdi járási bírósághoz majd döntést. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Az ítélet nem jogerős. A vádlott és védője enyhítésért fellebezett. Társadalmi egyeztetés indul a közmédia átalakításáról, ezt jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a reform 2 lépésben valósul meg, és az emberek véleményét is kikérik arról, milyen feladatot kell betöltenie a közmédiának. Tar Zoltán közölte, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, a cél pedig egy olyan rendszer kialakítása, amely a nyilvánosságot szolgálja, nem pedig politikai érdekeket. A miniszter szerint a független sajtó és a közmédia megújítása egyaránt fontos része a változásoknak. A női vezetők új generációja formálja át a magyar közéletet. Erről beszélt Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján. A házelnök szerint az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak, a női képviselők aránya csaknem megduplázódott az országgyűlésben. Kiemelte, hogy a parlament és a kormány vezető pozícióiban is egyre több nő kap szerepet. Forstoffer Ágnes szerint a változás mögött egy erős társadalmi igény áll, amelyben a nők meghatározó szerepet vállaltak. A számvevőszék szerint 3 nagy beruházás, a gyorsforgalmi úthálózat finanszírozása, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza és az iváncsai ipari fejlesztésekhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra esetében merültek fel fedezeti problémák. Az ÁSZ most közölte, a gyorsforgalmi utak költségeinek számítását egy nem nyilvánosságú nyilvános kormányhatározatra hivatkozva készítették el, amelyet még a számbevőszék sem ismerhetett meg. A Budapest-Belgrád vasút esetében pedig a korábbi finanszírozási tervek nem teljesültek, így további jelentős forrásokra lehet szükség. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy a minisztériumok által hitelesnek nyilvánított dokumentumokra támaszkodott, és nem foglalt állást abban, hogy történt-e félrevezetés a költségvetés előkészítése során. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól. A több mint 100 oldalas dokumentum célja, hogy rendszer szintű megoldásokat kínáljon a gyermekvédelem, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a fiatal korúak igazságszolgáltatása területén tapasztalható problémákra. A reformcsomag kiemelten foglalkozik a gyermekek mentális egészségének támogatásával, valamint a traumatudatos szemlélet erősítésével. A javaslat célja, hogy a gyermekjogok valamennyi érintett területen meghatározó szakpolitikai szempontként jelenjenek meg. A magyarok közel fele tervez többnapos nyaralást idén, de a legtöbben szűk költségvetéssel vágnak neki a pihenésnek. Egy friss kutatás szerint a válaszadók több mint fele fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet tud nyaralásra fordítani, negyedük pedig 100 ezer forint alatt maradna. A vakáció költségeit sokan megtakarításból fedezik. A legtöbben belföldi utazást terveznek, ugyanakkor a megkérdezett jelentős része úgy véli, hogy egy külföldi nyaralás ma már megfizethetőbb lehet, mint a balatoni pihenés. A magyarok álomnyaralása továbbra is a tengerpart és a családi kikapcsolódás.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Az eredeti tervekkel ellentétben nem a Sterbinski Amália sportcsarnokban rendezik csütörtökön az Újpest-Nyíregyháza bajnoki futszál döntő harmadik mérkőzését. A házigazda újpestiek kedd délután közösségi oldalukon jelentették be, hogy váratlan fejlemények miatt a Sterbinski Amália sportcsarnok helyett az együttes valódi hazai pályáján az Uterröp labda csarnokában kerül sor a meccsre csütörtökön 19 órától. A finálé első mérkőzését, amelyet még a Sterbinski Amália sportcsarnokban rendeztek, hosszabbításban az Újpest nyerte meg, majd hétfőn Nyíregyházán a szabolcsiak 7-2-es sikerrel egyenlítettek. A sorozat 3 nyert meccsig tart majd, a jövő héten hétfőn ismét Nyíregyházán találkoznak a felek. 10 csapat adta le nevezését az Erste Liga 2026-27-es szezonjára a jégkorongozóknál. A Deac mellett a Budapest Jégkorong Akadémia, a Korona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA 19, a Gyergyó, a Csíkszereda, az Újpest, valamint új csatlakozóként a Háromszéki Ágyusok együttese indul. A szakmai stáb azon dolgozik, hogy legalább olyan versenyképes és motivált együttes legyen a jövő év is Debrecenben, mint az utóbbi 2 szezonban bajnoki döntőt játszó gárda volt. Az már most eldőlt, hogy a Debreceni Egyetemi Jégkorong csapatának biztosan nem lesz tagja az előttünk álló szezonban Kis Phil. Matthias Vártinen is távozik, a finn csatár 2025. októberében igazolt a fekete-fehérekhez, 24 mérkőzésen 15 gól és 6 assziszt fűződik a nevéhez. Maxim Askarov pályafutása is lezárult a civisvárosiaknál, az orosz támadó tavaly decemberben érkezett Debrecenbe, 12 pontot termelt. A légiósok mellett 3 év után távozik Dobmajer Dominik is, a 23 éves védő a legutóbbi idényben 32 Erste Liga mérkőzésen 7 pontot gyűjtött. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Ma térségünkben többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet. Napközben 28-30 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
2: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Oké, de te rövidlátó voltál?
2: Pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
2: Így van, olvasni nem tudtam.
1: Az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg megáll.
2: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, egyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinálja, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
2: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb, majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
2: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriát, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
2: Most már legközelebb állíts be a kamerát, ha kávét akarsz főzni.
1: Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
2: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetétet, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
2: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némei. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
2: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
2: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és minden.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
2: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Olikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen új.
2: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebb sporthírek ide a Sunshine FM-re. Laci, mit hoztál? Hát
3: olyannyira friss, hogy az Újpest például jelezte, hogy a csütörtöki futsal mérkőzés időpontja, illetve időpontja marad a 19 óra, de a helyszíne megváltozik. Nem abban a csarnokban játszik majd a két csapat, ahol az első mérkőzést vívták Budapesten, azaz a Sterbinski Amália csarnokban, hanem visszamennek a röplabda csarnokba az eredeti helyszínre. Váratlan esemény ez a hivatalos indoklás. Én szerintem meg inkább az, hogy annak a pályának a talaja egy picit jobban fekszik nekik, mint a
2: másik. De az első meccset nem megnyerték?
3: Az első meccset megnyerték hosszabbításban. Nyilván ez egy sokkal kisebb csarnok, és csak 30 vendégszurkoló fér be.
2: Jaj, hát akkor innen fúj a szél. Nyilván véletlenek vannak, de ez nem az.
3: Igen, de olyan szempontból is, hogy más a borítás, állítólag lassabb a pálya egy picit, és az nekik talán jobban fekszik. Úgyhogy...
2: Rúgjad már! Hát már elrúgtam, de olyan lassú a pálya, hogy még nem ért oda.
3: Még gurul egyébként is a futszál oda, tudod, nem pattog annyira.
2: Igen.
3: Úgyhogy hát izgalmas lesz. Picit azért próbálják ezzel megzavarni szerintem a Nyíregyházát is, hogy most megint másik pályára kell készülni.
2: Ó, nem baj, figyelj, oda megy 30 vendégszurkoló, itt meg majd találkoznak 3000 hazaival.
3: Körülbelül az lesz egyébként hétfőn, mert hogy mindenki nagyon készül majd arra a mérkőzésre. Főleg, hogyha nyerni tudna a Nyíregyháza csütörtökön Budapesten, akkor akár bajnokot is avathatna.
2: És gondolom egyébként ez a cél.
3: Igen, igen, hát az lenne az igazi. Végül is lehet bajnokavatás a Continental Arénában, csak mindenki abban bízik, legalábbis a stúdió részéről, hogy ez majd nyíregyházi bajnokavatás lesz. De hát ehhez csütörtökön még nyerni kell. A Deasznak is nyernie kell a Veszprém ellen, ott is ott egy-egy a párharc állása, és tényleg hát a Krajnyák Zsolt ollózós góljáról már tényleg sokat beszéltünk mi is, de mindenféle videó oldalon, meg megosztó oldalakon ismét sláger lett, úgyhogy tényleg Krajnyák Zsoltinak csak néha úgy egy-két évente kell villani, de akkor így is, onnantól kezdve ő lesz a szupersztár.
2: Legközelebb akkor kerül be a hírekbe, hogy Krajnyák Zsolt ezúttal nem ollózós gólt szerzett.
3: Sima, egyszerűen begurította a kapus lábbal között, vagy alatt, vagy valahol. Így van. De hát így sem tudta legyőzni Szoboszlai Dominikot, bármilyen szép ollózós gólt lőtt, felrobbant az internet gyakorlatilag, hogy Szoboszlai Dominik hogy érkezett meg az edzőközpontba.
2: Hát biztos nem gyalog.
3: Lesz. Nem gyalog. Egy szép fekete sportautó van. Mondjuk már az is önmagában egy szép látvány lett volna.
2: Az öltöztet állítólag egyébként 100 millió fölötti autó.
3: Hát, igen, és az öltözék volt az, ami sok embernél kiverte a biztosítékot, polgárpukkasztás volt. Egyébként nagyon érdekes, Szoboszlai Dominikot kérdezték már erről, hogy a divatról, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mindenki eldöntheti, hogy mi az, ami jól áll, és a divatnál nincsenek szabályok. Tehát, hogy bele.
2: De hogy ennyire nincsenek szabályok? Tehát, hogy úgy néz ki, mint aki a kormányablakban dolgozik. Ez a tipikus
3: a hosszú bő nadrág, tehát ilyen rövid nadrág.
2: Igen, ami egyébként akár szoknyának is kinézhet.
3: Igen, tehát ilyen térdig érő hosszú nadrág. Sokan Rúzsa Sándor betyár nadrágjához hasonlították. Tegnap már láttam ilyen mémet, mert eszméletlen sok mém készült. Az egyik ilyen volt, hogy a rúzsatransz megérkezett, és a teherszállítást vállalunk, és az összes dolgozó ilyen nadrágba be öltözve. A cipő kapcsán ugye egy ilyen fekete cipő van a lábán, ami hát kicsit hajaz arra, amit a nagyszüleink viseltek annak idején, főleg a nagymamáink, és hát ilyen mém is született, ahogy ott van az egyik nagymama, és akkor Dominik kisfiam, itt van néhány cipő, nyugodtan vidd el, hogyha szeretnéd.
2: Igen, és egyébként nagyon igazad van, most letakartam azt a fotót, legalábbis annyi látszik, hogy csak a térd alatt lábszára látszik, meg ugye maga a cipő, és olyan, mint hogyha egy idős nőnek lenne a lába.
3: Igen.
2: Tehát ezzel a cipővel.
3: Igen. Nagyon sokan megszólaltak már ebben a témában, szakértők, stb. Nyilván az a cél, hogy egy kicsit felhívja a figyelmet, tehát azért tényleg mindenki erről beszél. Nem egyedi az eset. Lewis Hamilton kapcsán ugye mi is sokszor kifejtettük már, amikor fehér csipkés ruhába, meg mindenfélébe volt. A francia válogatottra ez abszolút jellemző, tehát ott van, aki tejszínhabot fújt magára, meg mennyasszonyi ruhába ment, pedig férfi válogatotthoz készült, magas sarkú cipővel.
2: Amúgy én rájöttem közben, hogy elér az ember egy bizonyos szintet, és akkor viszont azok, akik arra a szintre segítették, meg támogatják hátulról, akkor mondják, hogy na, apukám, akkor a következő a listán, amit csinálni kellene, azért, mert ugye hát ezzel fogod nekünk megköszönni, hogy mi itt támogattunk, hogy akkor női ruhát válasszál egyet, valamit, vagy valami nagyon különlegeset, ezt fogod viselni, bekerülsz az internetre, és csak így tudom elképzelni. Mondta, ezt nem hiszem el, már bocsánat, hogy itt mindenkinek ezen a bizonyos szinten, ahova eljut élsportolóként, elmegy az esze, és ilyen hülyeséget vesz magára. Ezt nem tudom másképp mondani.
3: Hát, ez azért az elég sarkított volt.
2: Nem, igen, normális.
3: Igen, az egyik szakértő mondta azt, és ezzel azt gondolom, hogy egyet is lehet érteni, hogy van olyan játékos, például a francia játékos esetében, hogy igazából miben látod mindig? Foci szerelésben, meg matkóalsóban, meg a különböző dolgokban. Van az a 24 méter, amit megtesz a kocsiától az edzőközpont bejáratáig, ahol tudod, hogy egy rakás fotós lesz meg mindenféle, és akkor na, akkor most én ott megmutatom, hogy mivel megyek, és ők is ezt vélték felfedezni, hogy ott akar egy kicsit egy hírverést csinálni, még ha negatív szempontból is, de látod, most is mindenki gyakorlatilag az egész ország erről beszél.
2: De figyelj, aki alapból sikeres, mert olyan teljesítménye van, mert nekik tényleg komoly teljesítményük van, annak nincs arra szüksége, hogy még külön megmutassa azt, hogy nézd már, még bohóc is tudok lenni.
3: De az is lehet, hogy egyszerűen csak tetszik neki.
2: De én ezt nem hiszem el, mert eddig tudtak normálisan öltözni, aztán jön egy pont, amikor magukra aggatnak mindenféle már ocsmányságot. Tehát, hogy ezt nekem, ha fizetnének érte, na jó, mondjuk komolyabb összegét lehet felvenném.
3: Azt mondta erre az egyik divatszakértő, hogy egyébként ez a típusú, ez a bőnadrág, ez...
2: Papfit, a mamfit után.
3: Nem tudom, tehát hogy ez...
2: Deadfit.
3: Ez eredetileg azoknak készült, akinek ilyen nagyon hosszú lába van és magas. És hogy a térd nagyjából térd fölött véget is ér. De hogyha alacsonyabb az ember és rövidebb a lába, akkor néz ki komikusan, hogy ilyen egészen hosszú térd alattig ér. Úgyhogy nem értem.
2: Ő nem alacsony, mégis komikusan néz ki.
3: Igen, hát vagy nagy a méret. De mi nem értünk a divathoz, Gabival, ezt azért talán a hallgatóink is érzik. Mi
2: nekünk csak szemünk van.
3: Konzervatív.
2: Hát ha ez konzervatív, hogy az ember úgy öltözik fel, ami jól mutat rajta, akkor konzervatív. Igen, a stílusunk. Igen.
3: Bár hozzáteszem, annak idején mennyien megrökönyödtek, amikor az első hölgy például nadrágot vett fel. Hát sok-sok évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt, hogy azon is háborogtak, hogy mi az, hogy egy nő nadrágot hord és nem szoknyát. Hát most megváltozott, most meg néha férfiak hordanak szoknyát. De hát a skótoknál ezt tudjuk, ott azért működik ez már évszázadok óta.
2: Hát jó, csak nincs skót duda a kezébe. Hát, hogy legalább az kicsit palástolni a helyzetet. Na mindegy, ha ő ettől érzi magát jól, engem igazából nem zavar, tehát hogy ez én nem fogom
3: inkább
2: követni.
3: Különleges volt olyan szempontból, hogy igen, hogy fel... kapta most a média. Ha már a Liverpoolt emlegetik,
2: bocsánat, még egy mondat. Menjen mindenki úgy egy meccsre a pályára, hogy mindenki azt veszi fel, amit szeretne.
3: Igen.
2: Na akkor nézni neki komikusan.
3: De majd tényleg, ha lesz két zene között egy kis időt, keres rá, hogy mennyi mém készült, egyik jobb, mint a másik. Tehát itt a Trumptól kezdve már mindenkit belebújtattak ebbe a ruhába, úgyhogy jól néznek ki politikusok, stb.
2: És úgy látom, Neymar balettcipőjének az egyik része levált.
3: Igen, az a következő. Ugye Szoboszlai Dominik kapcsán a Liverpoolt is említsük meg. Képzeld el, tegnap összefutottam egy úriemberrel, remélem, hogy nem lesz baj, és elkotyogom, aki egyébként nyíregyházi, és kiderült, hogy a Liverpooli stadionnak a séfje. És azért erről keveset tudtunk, vagy nem is nagyon tudtuk, és mondta, hogy amikor ott ilyen vendégek jönnek, vagy VIP vendégek, stb., akkor ő az, aki ez 300, ha jól emlékszem, talán annyi ember tartozik, és az a menü sor, meg az a kajasor készül, amit ő állít össze, úgyhogy erre azért legyünk büszkék, hogy egy magyar fiatalember, ráadásul régiónkból származó fiatalember az, aki Liverpoolban ilyen karriert futott be. És kérdeztem is, hogy a játékosoknak is ő főzze meg ilyesmi, és mondta, hogy nem, ez külön annak a résznek, amikor például kibérlik a stadiont, vagy esküvőt tartanak benne, mert azt is lehet. Úgyhogy nagyon sok ilyen esemény van, akkor ő állítja össze a menüsort, és készít.
2: Olyan jó ilyenekről hallani egyébként, és olyan sok időnek kell eltelni, mire az emberi rádöbben, hogy térségünkből, vagy kis hazánkból is micsoda helyekre jutnak el magyarok.
3: Igen.
2: És nem is tudunk róla, és hát ez óriási büszkeség.
3: Igen.
2: Ilyenkor.
3: És hol futottam vele össze? A városi kispenyes bajnokság szuper döntőjén, ahol kijött, mert nem tud elszakadni a focitól, hát nyilván meg kell nézni akkor a kispályás foci meccsek eredményeit is, mert hogy tegnap rendezték a szuper döntőt, ide a bajnokok jutottak be mindegyik csoportból. 100 csapat vett részt, több mint 100 csapat, talán 104 egészen pontosan az idei sorozatban, és már zajlanak a nevezések, nagyjából egy olyan 102-103 csapat lesz a következő idényben is még lehet jelentkezni, vannak olyan csapatok, amelyek megszűnnek, ami nagyon szomorú, de hát logikus, ugyanis középiskolásokból állt, mindenkit felvettek egyetemre valahová, és most elmennek az ország különböző pontjaira, úgy azért nehéz visszajárni mondjuk keddenként vagy szerdánként egy bajnoki meccsre, de jelezték, hogy 4-5 év is végeznek, hát kinek hogy alakul a tanulmány.
2: Új csapatot hozunk.
3: Igen, és akkor majd újra indulnának, de hát ennek ez a rendje, viszont lehetett találkozni nagyon sok ismert egykori focistával, Feckó Tamással is összefutottam például, aki ugye a Honvédnak a vezetőedzője volt, most legutóbb is feljutottak az NB1-be, bár hozzá kell tenni, hogy nem hosszabbítottak szerződést, úgyhogy egyelőre még képlékeny a jövője, hogy hol folytatja majd vezetőedzőként. Tehát vele is lehetett találkozni, vagy egykori nyíregyházi, kisvárdai, vagy debreceni játékosokkal is, akik az NB1-ben, NB2-ben futballoztak. Úgyhogy egy jó hangulatú torna volt, és ezzel zárult tulajdonképpen a szabadtéri idény. Indul majd a strandfoci, mert hogy ismét lesz Sóston nyíregyházán strandfoci torna. Itt már minden hely betelt, nevezni már nem lehet. A Deaci ékorongozóinál pedig Debrecenben vannak változások. Több játékossal is nem hosszabbítanak szerződést, illetve távoznak majd a debreceniektől. Sűrű lesz a következő évi menetrendi számukra, úgyhogy most kapnak egy kis pihenőt, aztán kezdődik majd a felkészülés a következő idényre. És akkor még egy szabadidősport program, ez is egy újdonság, ugye a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat kapcsán megszoktuk, hogy van tavaszi és őszi idény, különböző szabadidősport rendezvényeken lehet részt venni, ingyenesek ezek a program, a gerinc tornától kezdve mindenféle van, és több korosztály van. Na most újdonság, hogy idén nyáron sem áll le a Mozdulj Nyíregyháza, úgyhogy nyáron is lesznek majd programok. Rövidesen megjelenik majd egyébként a program naptár. Minden napra van olyan esemény, amit érdemes kipróbálni, amit ajánlunk is, nem csak az idősebbeknek, fiataloknak is. Nyári szünet van, lehet menni sportolni, és a padelpályákat is majd ki lehet próbálni, hiszen most már azok is lassan elkészülnek. És még tenisztorna is lesz Nyíregyházán, megint pénzdíjas ITF tenisztorna, erről is tartottak tegnap egy sajtótájékoztatót. Most már azt hiszem a negyedik évi zsinórban, hogy rangos férfi tenisztornát rendeznek. Úgyhogy lesz program nyáron bőven, sőt újdonság is lesz majd, de hát erről majd kicsit részletesebben később.
2: Alig várjuk, Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kint. Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak. Nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény. Tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom. Kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért 6-szor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez a szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az
2: Igen,
1: olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserére, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, nem ilyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Ha mit csináljon? Átmentél
1: a rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Mondanám, hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekever, nem? Hát anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Hát másabb most a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környéken. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz, Kami?
1: De tényleg, kicsit fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló nem, volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon
1: ez,
2: nagy, és akkor így eléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákban rakják.
2: Hát igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy de valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni a filmekben, mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor oda mész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóba.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát
2: hogy
1: 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondtad,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikus felfogott.
2: Igen, meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lesz főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
2: Megszívta magát, menet közben.
1: Majommal, megszívta magát. Igen.

0: igazi meglepetést akarsz? Kérj dalt, és küldd annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.

0: is. A tervek szerint a közbeszerzést még idén kiírják, az első vonatok pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. A miniszter szerint a beruházás jelentős előrelépést hozhat a magyar vasúti közlekedés színvonalában. Felmentette tisztségéből az országos mentőszolgálat főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Csató Gábor 9 év után távozik a szervezet éléről. Sajtóértesülések szerint a főigazgatói feladatokat átmenetileg Konstantinovics Miklós látja el a pályázat kiírásáig és elbírálásáig. A kormány korábban jelezte, hogy átalakítaná az országos mentőszolgálat működését, fejleszteni az infrastruktúrát, gyorsítaná a digitalizációt, valamint javítaná a sürgősségi ellátás hatékonyságát is. Tisztújítást tartott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. 20 év után távozott az elnöki posztról Szita Károly, Kaposvár polgármestere. A szervezet új elnökének Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét választották meg, míg a társelnöki feladatokat Nemény András Szombathely vezetője látja el. Az új elnök azt mondta, célja, hogy a szövetség a megyei jogú városok érdekeit képviselje, és konstruktív partnerként működjön együtt a kormánnyal és más szervezetekkel. Új fordulatot vett a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebola járvány vizsgálata. Helyi orvosok szerint azonosíthatták a járvány úgynevezett nulladik betegét, aki már januárban megfertőződhetett és februárban hunyt el. Ha ez beigazolódik, a vírus hónapokkal korábban kezdhetett terjedni, mint azt a szakemberek feltételezték. A jelenlegi adatok szerint már több mint 1000 gyanús esetet és csaknem 250 halálesetet tartanak nyilván. Megállapodásra jutottak az Európai Unió intézményeinek tárgyalói az illegálisan tartózkodó migránsok visszaküldését érintő új szabályokról. A tervezet szerint az érintetteknek együtt kell működniük a hatóságokkal az Európai Unió elhagyása érdekében, ellenkező esetben szankciókra számíthatnak. Az új rendszer egységes európai kiutasítási határozatot vezetne be, és lehetőséget teremtene úgynevezett visszaküldési pontok létrehozására is. Egyelőre nem született kormányzati döntés az unión kívüli vendégmunkások tömeges foglalkoztatásának korlátozásáról. A kérdés azért került napirendre, mert a kormányprogram korábban június 1-től ígért szigorítást a magyar munkahelyek és bérek védelme érdekében. A miniszterelnökség most közölte, jelenleg nincs érdemi tájékoztatás az ügyben, de amint konkrét döntés születik, tájékoztatják a nyilvánosságot. Szakértők szerint, ha mintegy 100 000 külföldi munkavállaló több olyan ágazatban dolgozik, ahol jelentős munkaerőhiány tapasztalható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma térségünkben többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet. Napközben 28-30 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

David Guetta, Taylor Swift, Stars and Eyes, Gun, itt a Sunshine FM-en, 7:45 után 2 perccel. Jó reggelt, üdv mindenkinek, kis péntek reggelén. Egyelőre úgy néz ki, hogy mára sincsen üzemanyagárváltozás, tehát sem a gázolaj, sem a benzin esetében. Ez volt szinte a legelső dolgom ma reggel folyamán. Na jó, a fogmosás volt az első, és utána jött az, hogy megnézem ezt. Úgyhogy a védett árak maradnak, és a 95-ös nagyjából átlagban egy olyan 650, a gázolaj pedig 660 környékén alakul, vagy inkább 670, de ezen nem veszünk össze. Úgyhogy várjuk a további csökkenést, jó? Tehát amint lesz változás, azonnal szólok majd. És hát itt jegyezném meg, hogy minden egyes alkalommal, minden reggel elmondjuk, vagy elmondom a névnaposokat, úgyhogy nem mondhatjátok azt, hogy nem volt senki, aki eszetekbe jutatja. Kedves Bulcsuk, Tormások és Fatimék, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, remélhetőleg nagyon sok köszöntést, szeretetet, ölelést, puszit, csókot és jó kívánságot kaptok majd a mai napra. És hogy mit kapunk még az időjárástól a mai napra? Például egy 24-25 fokot és csapadékot, akár 9-10 mm mennyiségben is, 24-25 fok, ez azért jócskán elmarad attól, mint például Szerepnél történt 1921-ben, 37 fok volt, hát ha lehet választani, akkor én inkább ezt a 25-öt választanám, mint a 37-et, de az is tény, hogy például Debrecen Pallagnál volt a negatív rekord még 1918-ban, akkor viszont 0,4 fok volt, de az is mínuszban, úgyhogy a jelenlegi 16-18 fok szerintem egy teljesen kiegyensúlyozott és megfelelő ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy június 4-én nem fázunk. Na, esernyő azért legyen nálatok, és nyárias ruhával készüljetek. Ennyit tudok segíteni így hirtelen. Na, meg jövök majd útinformációkkal, természetesen azokba ti is beszállhattok, 0620 316 3000. A jó zenéket pedig nyitja Alesso, jön a Heroes. We go high.

0: epizódos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Már termeli a földgázt a MOL azeri mezője. Vezetőt keresnek az országos pszichiátria élére. Kötelező az elektronikus számla a vállalkozásoknak. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött a földgáztermelés Azerbajdzsánban, azon a mezőn, ahol a MOL is tulajdonrésszel rendelkezik. Az azeri mezőn ez az első kereskedelmi célú gázkitermelés, amelyet egy újonnan lefúrt kút tesz lehetővé. A szakemberek szerint a területen akár 112 milliárd köbméternyi gázkészlet is lehet. A MOL 2020-ban szerzett részesedést a projektben, amely ma már a vállalat egyik legfontosabb nemzetközi kitermelési területe. A társaság szerint a fejlesztés hosszú távon Közép-Európa energiaellátásának biztonságát is erősítheti. Június második felében kezdődhetnek meg az érdemi egyeztetések a kormány és az önkormányzatok között. Erről Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke beszélt, azt követően, hogy az önkormányzati érdekszövetségek képviselői tárgyaltak Lőrinci Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel. A MÖSZ átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait, amelyek sürgős intézkedéseket és hosszabb távú reform elképzeléseket is tartalmaztak. Az önkormányzatok szerint a legfontosabb kérdések közé tartozik a finanszírozás, a kiszámítható működés és az állammal való partnerség erősítése. Pályázatot írnak ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Ezt jelentette Vehegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, a mentális egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, és új ösztönzőkkel erősítik a rendszer működését. A minisztérium munkáját miniszteri biztos segíti majd, különös tekintettel a gyermekpszichiátriai ellátásra. A cél egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető mentális egészségügyi rendszer kialakítása. Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, amint egy 1100 munkavállalót foglalkoztató állami informatikai vállalat élére Simon Lajost nevezték ki. A NISZ többek között a digitális állampolgárság alkalmazás fejlesztéséért és üzemeltetéséért, a kormányzati ügyfélvonal működtetéséért, valamint számos állami informatikai szolgáltatás biztosításáért felel. A vezetőváltás okát egyelőre nem közölték. A tudományos és technológiai miniszter tájékoztatása szerint a digitális kormányzati ügynökségnél és a digitális Magyarország ügynökségnél is személyi változások történtek. Ismét figyelmezteti a nem lakossági ügyfeleit az MVM az elektronikus számlázás kötelezettségére. A szabályozás az egyéni és társas vállalkozásokat, önkormányzatokat, alapítványokat és más szervezeteket érinti. Azoknak, akik még nem adtak meg e-mail címet az e-számlák fogadásához, mielőbb pótolniuk kell ezt. Az energiaszolgáltató kiemeli, az elektronikus számlák kizárólag digitális formában hitelesek, és aki már átállt erre a rendszerre, a jövőben nem térhet vissza a papíralapú számlázásra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli-délnyugati szél több felé megélénkülhet. Napközben 28-30 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: A szárnya.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, jó reggelt, ez egy halott pénzdal volt, a gyerekek, ez pedig a keltető a továbbiakban is. Bármilyen út információtok lenne, azt én nagyon szívesen fogadom és továbbítom, és azon nyomban meg sem melegszik az info, és már is megkaphatják a többiek is. No, amit érdemes tudni egy első körben, és nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy pályakarbantartási munkát végeznek Szerencs-Nyíregyháza között, éppen ezért vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, ez egészen nyár végig kitart, úgyhogy a MÁV menetrend felületén tájékozódjatok, csatlakozási pontokról, indulási időkről és bármiről, ami szükséges ahhoz, hogy az utazásotok zöggenőmentes legyen. A 38-as főúton folytatódik tovább az aszfaltozás, de lassacskán szerintem már a végéhez közeledhetnek. Virányos és Tisza Nagyfalú között történik mindez, ha esetleg arra jártok, akkor legyetek türelmesebbek, nagyobb lehet a menetidő. Nem biztos, hogy már kora reggel ott vannak a jelzőrök az irányítást végezni, de a nap folyamán általában ott szoktak lenni. Aztán még mindig tart, de már a végéhez közelít. Itt június 30-ig ígérték, hogy a Vaja-Máté-szakadt csomópont lehajtó ágát az M3-ason befejezik, ugyanis a Budapest felé vezető oldalon ez történik jelenleg, úgyhogy erre is készüljetek fel. Na, és persze a jó zenékre, bár arra különösebben nem kell készülni, megint egyszer az ember csak hátradől és élvezi a zenét. Türelmes és biztonságos utazást kívánunk mindenkinek. Jön Daddy Yankee, az egykori Snow Informerrel. Ez a con calma.

Becky G, Dallas volt, ez volt a Shower, 10 perccel 7 óra előtt ez a Sunshine FM, és hát továbbra is arra hívnánk fel a kedves közlekedők figyelmét, hogy a héten még kitart a Two Wheelers Road Poll elnevezési országos razzia, ha nevezhetjük így, egy ilyen kiemelt, fokozott ellenőrzés, amelyet a rendőrség ezúttal a motorkerékpárosok ellen tesz, vagy az ő ellenőrzésük kapcsán. Bukósisak megléte, annak helyes használata, világító berendezés, annak működő képessége, aztán az előírásoknak megfelelő gumiabroncsok, rendszámtábla, itt, hogy jól látható legyen például, tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal, vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni. Azért vannak itt trükkök bőven, és képben vannak a rendőrök is nyilván, illetve az engedélyezetnél nagyobb szögben megdönteni, ezt is tilos. Illetve az eltávolítása, meghamisítása, a gumiabroncsoknál pedig a nem megfelelő állapotú gumiabroncs közvetlen életveszélyt jelenthet, ugye erre alapozva történik az ellenőrzése, a jogszabályi előírások egyértelműen a minimális profilmélységet illetően, itt azt mondják, hogy a gumiabroncs futófelület mintázatának magassága teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 mm-nél, érdemes leellenőrizni, legalább szemrevételezni. Aztán a kipufogók és utólagos átalakítások, na ez sem nézik jó szemmel, úgyhogy vasárnapig akcióznak a rendőrök, több helyen is felbukkanhatnak, ez egy országos akció. Ez pedig egy Sturley dal, még 2016-ból. Ez a Call on Me, egyébként SMS és Viber számokon 0620-316-3000. Ma 25-26 fokos csúcsérték is lehet, nem lesz front felettünk. Csapadék viszont annál inkább, akár 10 mm is összejöhet, úgyhogy erre készüljetek rá.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagy állomásnál lévő Erzsébet utca egy Piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város területén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
2: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen! Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb

0: fejlesztése érdekében Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a tárcavezető közölte. Szakemberekkel, nevelőszülőkkel, civil szervezetekkel és érintettekkel folytatnak konzultációt, hogy feltérképezzék a rendszer legsúlyosabb problémáit. Emellett egy biztonságos online felületet is kialakítanak, ahol akár névtelenül is jelezhetők lesznek a gyermekvédelmi gondok. A bejelentés Tapasztó Orsolya gyermekvédelmi aktivista nyílt levelére adott válaszként született, amely a dolgozók számára nagyobb nyilvánosságot és biztonságos megszólalási lehetőséget sürgetett. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt indult eljárás egy 47 éves debreceni nő ellen. A gyanú szerint egy helyi áruházban a drágább padlizsán helyett olcsóbb zöldségek kódját nyomtatta ki, majd a matricákat a termékekre ragasztotta, így kevesebbet fizetett a kasszánál. Emellett 5 csokoládét is zsebretett fizetés nélkül. A módszerrel egyszer már sikerrel járt, második alkalommal azonban a biztonsági őrök leleplezték. Az ügy iratait most a rendőrség a bíróság elé állítási javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Újabb afrikai sertéspestis fertőzést igazoltak Hajdú-Bihar vármegyében. A vírust május végén egy kilőtt vaddisznóban mutatták ki, ezzel idén már 7. alkalommal észlelték a betegséget a térségben. A fertőzés miatt Bocskai kert, Létavértes, Újléta és Kokad szigorúan korlátozott terület besorolást kapott, míg a vármegye többi települése fertőzött zónába tartozik. A Mébik hangsúlyozta, az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a korlátozások elsősorban a sertéstartókat és a vadgazdálkodást érintik. Hamarosan újra használható lesz a zebra a Petőfi téren. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb föld alatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos lezárásokra még számítani kell. Új lendületet kaphat a KATA szabályozásának átalakítása. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ugyanis elkészítette és megküldte a pénzügyminisztériumnak a kisadózó vállalkozások tételes adójának lehetséges újraszabályozásáról szóló szakmai vitaanyagot. A 22 oldalas dokumentum értékeli a korábbi rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat és 5 lehetséges reformjavaslatot is tartalmaz. A kamara szerint az anyag a további szakmai egyeztetések alapjául szolgálhat. Ezek voltak Debrecen legfrissebb információi. Én hamarosan jövök a legfrissebb hírekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel számíthatunk, legfeljebb 1-2 helyi zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozunk.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 15 perc van, igen, öveket becsatolni, csak hát nem minden közlekedési eszközön van öv, viszont vannak más biztonsági dolgok, amelyeket magatokra vehettek. Gondolok itt akár egy bukósisakra, kerékpározás vagy rollerezés közben. Ugyanis a Debreceni Egyetem nagyon riasztó adatokat közölt, mely szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710 sérültet láttak el, és közülük csak nem 94%-ok elektromos rollerrel közlekedett. Na most a közöttük az egyharmada súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülés szenvedett, vannak életveszélyes esetek is, és hát ami különösen aggasztó egyébként ebben az egész esetben, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül, kapaszkodjatok meg, mindössze 9-en viseltek bukósisakot, tehát a 665-ből 9 embernél volt bukósisak. Valószínűleg a többiek nem sérültek meg, tehát elképzelhető, hogy ott mindenki bukósisakot viselt, de ez akkor is egy elrettentő adat, és hát ezt az adatot egyébként már nem nézik tétlenül odafent sem, ugyanis a szabályozás mielőbbi szigorítását sürgeti, például Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, és hogy ez hova alakul majd a következő hetekben, ezt azért mi is kíváncsian várjuk, és mindenképpen azonnal információt adunk erről. Szóval vezessetek türelmesen és óvatosan, bármilyen közlekedési eszközt is választottatok ma reggelre. 7 óra 17 perckor pedig megyünk tovább. Nekiugrunk a jó zenéknek és a lendületnek. Blond és Never Walk Alone, ez a zenei folytatás. Jó reggelt!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig nyugdíjtakarékosságról beszélgetünk majd Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többször hallunk arról, hogy mennyire fontos a nyugdíj kapcsán előre gondolkodni. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki biztosra szeretne menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokat is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. Hogy miért jó egy ilyen biztosítás? Egyedi igényekre szabható befektetési formákról van szó, akár garantált hozammal. A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, általában maximum 130 000 forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. A nyugdíjbiztosítás adó- és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, a kifizetés gyors és egyszerű a megjelölt kedvezményezett részére. Nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció az egyösszegű kifizetés, vagy a havi fix összegekben történő kifizetés.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Független hatóság ellenőrizheti az egészségügyet. Egyeztetett a miniszter az önkormányzati vezetőkkel. Fényes nappal lopták a kábeleket az oszlopokról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átfogó egészségügyi reformot vázolt fel Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tervek szerint létrejöhet egy független minőségellenőrzési hatóság, amely rendszeresen vizsgálná az egészségügyi intézmények működését, az eredmények egy részét pedig nyilvánosságra hoznák. Kötelezővé válhat a beteg elégedettség mérése, a felmérések eredményeit szintén közzétennék. A miniszter szerint ezzel javulhat az ellátás minősége és átláthatóbbá válhat a rendszer. A tervek között szerepel továbbá a hálapénz megmaradt közvetlen formáinak visszaszorítása is, hogy a betegellátás kizárólag szakmai szempontok alapján történjen. Szorosabb együttműködést ígér az önkormányzatoknak a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium. Lőrinci Viktória miniszter közölte. Hivatalba lépése után egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel, hogy közvetlenebb szakmai párbeszéd alakuljon ki a felek között. A tárcavezető szerint a jövőben kiemelt figyelmet kapnak a települések előtt álló kihívások és a finanszírozási lehetőségek is. Lőrinci Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy új tartalmat kapjon a magyar vidékfejlesztés, amely szerinte jóval több, mint agrárpolitika. Legalább 35 Intercity motorvonat beszerzését jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztést a Magyarország számára felszabadított uniós források teszik lehetővé. Az új akadálymentes és klimatizált szerelvények a legforgalmasabb vasútvonalakon közlekednek majd, köztük a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon is. A tervek szerint a közbeszerzést még idén kiírják, az első vonatok pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. A miniszter szerint a beruházás jelentős előrelépést hozhat a magyar vasúti közlekedés színvonalában. Két új törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza párt az országgyűlésnek. Az egyik indítvány a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését kezdeményezi, azzal az indokkal, hogy az intézmény nem lát el valós közfeladatot. A másik javaslat pedig szigorítaná a politikai reklámok szabályozását és megtiltaná az emberi méltóságot sértő vagy gyűlöletkeltésre alkalmas plakátok és hirdetések közzétételét. A csomag része a józsefvárosi önkormányzati lakásokat érintő korábbi állami tulajdonba vétel felülvizsgálata is. Két férfit fogtak el a rendőrök, miután Mátra keresztesen távközlési kábeleket loptak az oszlopokról. A 31 éves és 27 éves gyöngyös oroszi unokatestvér egy erővágó segítségével fejtette le és darabolta fel a vezetékeket, amelyeket autójukba pakoltak. A rendőrség szerint mintegy 500 000 forintos kárt okoztak a szolgáltatónak. A gyanúsítottakat még a zsákmánnyal együtt állították meg a pásztói rendőrök. Kiderült az is, hogy az autót vezető férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul egy korábbi ügy miatt körözték is.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valuta középárfolyamai alapján a forint stabilan teljesít a vezető devizákkal szemben. Az euró 355 forint, az amerikai dollár 306 forint körül alakul, az angol font árfolyama megközelíti a 411 forintot, amíg a svájci frankért mintegy 388 forintot kell adni. A devizapiacot egyébként továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat mozgatják. Ma térségünkben többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél több felé megélénkülhet. Napközben 28-30 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: reggelt, ez a Sunshine FM 6 óra múlt, hát 1 óra 40 perccel. Laci mindig meglepem ezzel.
1: Jó reggelt, kis csokolom, eló.
0: Itt van Dankó Laci.
1: Igen, tehát mindig kapok egy ilyet, nekem azt tetszett egyszer, ez a 38 perc múlva lesz 9 óra, vagy valami ilyesmi. Hogy? Tehát egy embert nem hallottam még így mondani időt. De biztos.
0: Mindegy, ez az élő műsor varázsa. Na, ha ti is szét vagytok hullva, akkor jó hír, hogy már kispéntek van, úgyhogy rövidesen el lehet dőlni, be lehet dőlni a sarokba, és lehet várni a hétvégi munkát.
1: Van, bocsánat, de nem tudok napi rendet élni. 6 óra múlt, 1 óra 40 perc. Miért nem azt mondtad, 5 óra múlt, 2 óra 40 perc? Akkor hát keltél,
0: az,
1: nem?
0: Hát de nem azért mondom, nem szándékosan mondom így, hanem a szám előrébb jár, mint az agyam, és elkezdtem mondani, hogy 6 óra, és hát, akkor nyilván már nem mondom azt,
1: ez
0: hogy...
1: Ez megy már 20 éve.
0: Hát nem mondom azt, hogy jaj, bocsánat, rosszul mondtam. Nem, ugye. Hát akkor folytatom tovább, és akkor nyilván az ember 1 óra 40 percre elmúlt 6 óra. Na, szóval itt 2 óra 20 perc múlva, vagy 10 óra lesz, úgy.
1: Visszafelé számolsz. Olyan vagy, mint a görögök annak idején. Nem hiszem, amikor becsődöltek, majdnem, és akkor mindenért prémiumot kaptak meg, minden, csak a munkavégzés.
0: Megnyerték az ebét, és azt mondták, hogy jó, mint a csőd.
1: Ó, hát nem, nekem egyébként hihetetlen. Tényleg ez a hihetetlen lazaság, elmész, és egy hét alatt képes vagy átvenni azt a stílust, amit ők képviselnek. Tehát ez a hol is vagyok? Egyébként mit kell csinálni? Most pont erről beszélgettünk egyébként kint Sipos Maria kolléganővel, hogy ő annak idején, neki a lánya dolgozott Görögországban, és hogy az a mentalitás, hát az valami döbbenetes volt, hogy volt egy hölgy, akinek az volt a munkája, hogy védett teknősöket kell ellenőriznie és etetnie napközben, ami azt jelentette, hogy a teraszról lesétált a kert végére, ott volt vagy 3 teknős, megnézte, megvannak-e még, rakott ki nekik valami kaját, majd visszament, és ült tovább egész nap a teraszon. Hát mondtam, hogy ez valami állameló 2000 euróért, nem el vagy? Tehát egy ilyet.
0: Hát de várjál, igen, egyébként, tehát hogy itt az egy kérdés, hogy ki és mennyit fizet ezért.
1: Igen. Igen, és ő ezt vállalta. Hát annak idején emlékszem, amikor mi Korfun voltunk, akkor hát benzinkútnak ne nevezzük, volt egy darab kútfej kirakva, és ott ült Kostasznak a nagymamája egy kutyával, aki oda volt láncolva, ő volt az őrző védő, oda láncolva a kútfej, ez egy ilyen keverék kiskutyát képzelje, tehát attól aztán bármi történhetett volna. És akkor megálltam a kis motorral, amit béreltünk, mondtam, hogy akkor megtankolnám, ő mondta, hogy hát ő azért van itt, hogy tankoljon, majd megpróbált felállni szegény a botta, én mondom, csókolom, tessék,
0: hagyni. Nem, addig a felmegy az
1: euróára is. Majd én megtankolom, és mondta, hogy hát jó, akkor nem erőlködik. Úgyhogy nagyjából ennyi volt, hát de kifizettem, ő eltette a pénzt, és kész. De a másik kedvencem ilyen volt, hogy például a tengerparton egész nap csak nőket láttam húzgálni, napernyőt, meg nyugágyat, aztán este megérkezett Kostasz, mert mindenkit Kostasznak hívnak, megérkezett, beszedte a pénzt mindenkitől, és elment.
0: Nyilván azért ő napközben rápihent. Vagy a
1: haverokkal. Így van.
0: Amíg az asszony dolgozott. Amúgy mekkora különbség
1: kellene? Hát ilyen munka, nem?
0: Mekkora különbségek vannak egyébként munkák és azok nehézségei, illetve díjazása között, egészen elképesztő, és nagyon sokszor nincs arányban az, hogy egyes emberek akár mekkora tudással, mekkora energiát beletéve, vagy időt, és hogy milyen keveset keresnek. Tehát, hogy ez annyira egy széthúzás, és olyan sokszor van emiatt például bérfeszültség, abszolút, akár munkahelyen belül is.
1: Így van.
0: Hogy nem ugyanaz az aránya, nem ugyanúgy van honorálva.
1: Igen,
0: fura dolgok ezek. Nagyon nehéz megtalálni egyébként azt a munkahelyet, ahol azt mondod, hogy megvan az utad, hogy az a te utad, jó helyen vagy, jól érzed magad, a kollégák is jók, a fizetés is jó, mindennel elégedett vagy. Szerintem ez a lehető legritkább eset. Például múltkor gondolkodtam azon, és egy témát is akartam már ezzel kapcsolatban indítani, hogy munkahelyi atrocitások, tehát olyan kollégák, kolléginák, akik tönkreteszik, megkeserítik az életed, mert itt mi amúgy el nem tudjuk képzelni, mivel itt nálunk mindig egy jó viszony volt, meg Béla mindig arról gondoskodott, hogy itt olyan emberek dolgozzanak, akik építik a közösséget, nem pedig lyukakat válnak a csónakba. De vannak, és ez a nagyobb szám, olyan munkahelyek, ahol fúrják egymást, de nem is tudnád, ha megkérdezett tőle, nem tudná még őszintén önmagának csak bevallani, hogy mi a baja, miért van ez az örök elégedetlenség és ez az örök támadás benne, mert igazából nem tudja a motivációját sem, a célját annak, hogy miért bántja a másikat.
1: Igen, hát most tegnap megint ugyanúgy lyukodom ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
0: Hát a motorosok sokan
1: motorosok, hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom. A motoros akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóban azért hangosnak annyira nem nevezhető, de egy idő után én is adózom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
0: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott ezer lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
0: És megszámolt?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg 700, sisakban, meg mindenben.
0: 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a tervé. És akkor már futásban mentem lefelé.
0: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az ezer lépcsőt megtetted lefelé, hogy ő
1: persze,
0: ott
1: mert messziről láttam. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézeget és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban haladtam.
0: Én szóval. Csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
1: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba. Igen.
0: Apa tele van motorról, az udvarról. Szóval a motoros ellenőrzés, ha már így egyébként szóba hoztad, akkor ugye a héten még mindig a bukósisak, rendszámtábla, a kipufogó, például az átalakítások, de ugye nagyon sok esetben trükköznek a rendszámtáblákkal, és egy kicsit megdöntik, kicsit faleveles, hát lehet kapni faleveles rendszámtáblát.
1: Igen, van ilyen. Tegnap Szász Károllyal beszélgettünk, aki azért itt helyi szinten, itt a régióban komoly szakembernek számít. 23 éve szervez például motoros véradást. 25. alkalom, a két év múlva lesz, hát egy nagy bulival készül, és hát most is rengeteg hasznos tanáccsal látta el a motorosokat, és ha már ennél tartunk, akkor hagyj idézzem őt, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit kér a motorosoktól, hogy ha többen mennek motorozni, akkor lehetőség szerint vagy azonos tudásúak menjenek, vagy a bénább menjen elől, és a többiek kövessék, ne pedig fordítva. Mert ebből nagyon sok baleset adódik, hogy aki még kezdő, aki nem tud úgy motorozni, de elől meg egy olyan megy, aki már döntöget és MotoGP versenyeken indult, kis túlzással, próbálja követni. Nyilván ő meg nincs meg a tudás, túlvállalja magát, és ebből sajnos balesetek vannak. A másik ilyen meg az autósokhoz szól, és tudom, hogy ezt nagyon nehéz betartani, én is ülök autóban is, és még így is, hogy egyébként motorozok is, még így is nagyon sokszor én is gondolkodom, hogy ha messziről látsz egy motorost érkezni, akkor mindenki jobban jár, ha inkább elengeded. Tehát inkább várjál még 2 másodpercet, menjen el, és csak utána fordulj ki. Tegnap is volt sajnos egy tragikus baleset, meg is halt egy motoros rendőr, megkülönböztető jelzéssel haladt az úton, mégis kifordultak elé. Ez a leggyakoribb ok, hogy szétnéz az autós, jó, még nagyon messze van, nem is látja a motorost, kicsi az az egy nyomon halad, nem látja a lámpát rendesen, kifordul elé, de ha látja, nagyon sokszor volt nekem is ilyen, hogy rám néz, szemkontaktust fel is veszi, azt gondolom, hogy megadja az elsőbséget, és aztán kifordul. Tehát, hogy megkérjük az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek erre, a motorosok meg legyenek sportszerűbbek, ne bujkáljanak, ha lehet, ne zavarják őket. Tehát én szerintem ez egy ilyen közös játék, és akkor így működik, mindenki boldog lesz, és mindenki hazaér.
0: És ne ijesszék meg a lámpánál a rádiós műsorvezetőket, mert a szívbaj rájuk jön, mikor tegnap elment mellettem, az semmiből került oda, és egyszer csak így melletted megy egy ilyen rohadt nagy hangú valami, akkor úgy összerezzen.
1: Igen.
0: Szerencsére egyébként én úgy kezelem a pánikot, hogy lefagyok. Igen. Tehát, hogy nem csináltam semmit. Tehát, hogy nem rángattam a kormány, meg
1: van,
0: nem
1: aki
0: csináltam.
1: Arra hivatkozik, hogy azért hangos a kipufogója, mert így, hogy hamarabb észreveszik. Én ezzel mondjuk speciál nem értek egyet, mert akkor veszik észre, amikor már elmentél mellette. Ha hátulról jössz egy hangosabb kipufogóval, tudod, mire volt jó? Arra, hogy ültem például a robogón, és akkor egyszer csak jött mögöttem egy ilyen nagy chopper, aminek minden kipufogója ki volt herélve, és tényleg ez a dübörgő hang is. Ültem a robogón, mondom, a betyárját, te jó hangja lett. Tehát így, nem láttam a tükörben, hogy ott áll mögöttem, és mondom, mi a kis sport, mély hang, öbl, mint egy ezres. Ránéztem, hogy ja, hogy ott áll mellettem egy ilyen nagyobb
0: és gép. És akkor jöttél rá, hogy Pali bácsi, nem motorozunk többet, együtt.
1: Igen, de nekem elég, ha a hangodat kölcsön adod.
0: Igen.
1: Mondd te, ha te hangod mélyebb.
0: Na vigyázzatok a motorosokra, kedves motorosok, készüljetek fel arra, hogy az autósok nem biztos, hogy időben észrevesznek benneteket. Ugye ez egy ilyen közös társas játék, és hát a fő célja az, hogy mindenki életben maradjon és biztonsággal célba érjen. 10 perc múlva 8 óra, Valmár és Manuel érkezik. Éget a nap, hát fog is majd, ugyanis a héten még többször lesz majd magas UVB sugárzás, erre is készüljetek. Hey!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine

0: Jóformaz zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecenben? Erről beszámol nekünk már is Horváth László, gépjármű szakoktató. Mit tudsz elmondani? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Hát új belépőként a 33-as számú főútvonal bevezető szakaszán azt vettük észre, hogy a körforgalomtól a külső forgalmi sávot ki és bevezető szakaszon egyaránt lezárták. A villanyoszlopok cseréje miatt nagyon óvatosan közlekedjék a munkásokból voltak. A belvárosról is elmondható, hogy hatalmas a forgalom. Hát az idő nagyon előre állt, tehát itt azért a tompított világítást azt mondom, hogy kapcsoljuk föl. Az iskolák környékén, valamint az Erzsébet utca, a Piac utca kereszteződésében továbbra is megvan az útfelbontás, terelés, és a Bartók Béla úton egy elromlott kamion nehezíti a közlekedést. Hát ehhez kívánok én a mai naphoz kitartás, balesetmentes közlekedést és sok-sok türelmet.
2: Köszönjük szépen, László, minden jót!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 260 milliós bíró képzés ügyében vizsgálódnak. 25 rendbeli csalás miatt felelhet az internetes szélhámos. Eltűnhetnek a gigaplakátok Magyarországról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Újra indult a nyomozás a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság egyik szerződése miatt. Az integritás hatóság szerint egy 260 millió forintos megállapodás keretében 400 versenybíró képzését rendelték meg, ami fejenként mintegy 650 ezer forintot.

0: között mintegy 4 millió forinttal károsította meg áldozatait. A debreceni rendőrkapitányság 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatta ki. Az ügyiratait az ügyészségnek továbbították. Báberer György érdekeltségbe kerülhet a Triton Life Magánkórházak ZRT. A gazdasági versenyhivatalhoz benyújtott összefonódási bejelentés szerint az üzletember tulajdonában álló High Yield vagyonkezelő ZRT megvásárolná a magánegészségügyi szolgáltató részvényeinek 100%-át. A Triton Life országosan 10 városban, 18 helyszínen működtet egészségügyi intézményeket, köztük egy debreceni magánkórházat is. Az ügylethez a gazdasági versenyhivatal jóváhagyása még szükséges. A hatóság azt vizsgálja majd, hogy a felvásárlás nem korlátozza-e a piaci versenyt. Két új képzéssel bővül szeptembertől a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikuma. Az intézmény az egészségügyi és környezetvédelmi ágazatban indít új szakokat, reagálva a Debrecen gazdasági fejlődésére és a munkaerőpiaci igények változására. Az iskola vezetése szerint a környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok működésében, ezért a jövő szakembereinek képzése is ehhez igazodik majd. A 75 éves intézmény rendszeresen egyeztet gazdasági partnereivel, annak érdekében, hogy a képzések valódi elhelyezkedési lehetőségeket kínáljanak a diákoknak. Koncertekkel, kiállításokkal és különleges gasztronómiai programokkal várja látogatókat idén a Múzeumok Éjszakája Debrecenben június 20-án. A város 10 helyszínén csaknem 100 program közül válogathat a közönség. A 20 éves modern udvarán koncertek teremtenek fesztivál hangulatot, amíg a nagy templom emlékkertjében lelkipásztorok készítenek különleges bibliai ihletésű hamburgereket az érdeklődőknek. Megszűnhetnek a homlokzatokra kifeszített óriás plakátok Magyarországon. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a szabályoknak nem megfelelő reklámhordozókat legkésőbb 2026. szeptember 30-áig el kell távolítani. Aki nem bontja le a szabálytalan hirdetéseket, akár 4 millió forintos bírságot is kaphat. A javaslat emellett szigorítaná a politikai reklámok tartalmi szabályait is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel számíthatunk, legfeljebb egy-két helyi zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: További szuper reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 14 perc van, és hát a tegnapi nap folyamán beszélgettünk itt Szoboszlai Dominik outfitjéről, amely megrengette a közösségi médiát, rengeteg mém készült, és hát azóta most én már láttam olyat, hogy nem csak önmagukat teszik bele abban a ruházatban, amiben Dominik volt, hanem például az egyik bútorgyártó cég egy fotelt is így öltöztetett fel az ilyen segítségével.
2: A másik, tehát mindenki megragadta az összes csapatnál, látom különböző dolgok. Hát nem feltétlenül ez volt szerintem Dominiknak a célja, de hogy hatalmas vihart kavar az egyértelmű, és hát próbálunk, ha minden igaz, utolérni, ugye? Egy szakértőt ezzel kapcsolatban.
1: Nem is akármilyen szakértőt, Rudolf Gergely, aki egykori válogatott labdarúgó focista, aki azért testközelből érezhette annak súlyát, hogy mennyire fontos az outfit, vagy mennyire fontos a marketing egyébként a labdarúgás és a teljesítmény mellett. Ha minden jól megy, akkor itt van a vonal végén. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, hello!
1: Nagyon aranyos vagy, hogy rendelkezésre állsz, mert igazából mi itt Lacival teljesen laikusan csak józan paraszti ésszel szemléljük itt a világot.
2: Más a focista divat, az az igazság. Na mesélj, te hogy fogadtad, amikor megláttad a Dominik ruháját, és azt a hangulatot, amit ez kiváltott?
3: Hát srácok, én annyit tudok mondani egyszerűen, hogy hát Dominik nem követi, hanem diktálja a divatot, hogyha egyszerűen fogalmaznék. Nem, egyébként az jutott eszembe, egyébként szoktam nézni, hogy a francia válogatott múltam miatt is közel áll hozzám, és hát az ő szettjeiket kellene megnézni egyébként, olyan, mint egy divatbemutató, amikor megérkeznek a Clairefontainebe, ugye a francia válogatott edzőtáborába, és kiszállnak a kocsiból. Hát ugye a legextrémabb talán a Jules Koundé volt, aki szoknyában érkezett. Igen. Vagy szerintem Dominik hozzá képest még kispályás.
2: Hát várjál, Koundé még ráadásul láttam úgy, hogy magas sarkú cipőben, ilyen női cipőben, de egyszer talán mennyasszonyi ruhában, vagy ilyen tejszínhabbal, vagy mivel volt lefújva a mellkasa, gyakorlatilag egy ilyen bemutatóra készült, és mondtam, hogy atyavilág.
1: Tehát ez... Nem, az lehet, hogy otthon még mielőtt elindult volna, még volt valami a párjával, és akkor véletlenül még ott maradt a tejszínhab.
2: Megmaradt, vagy
3: igen.
1: Jó tartós tejszínhab lehet, biztos természetes.
2: Geri, hozzád mennyire áll közel ez a fajta stílus? Most nem csak a Szoboszlai Dominikra gondolok, hanem például a Lewis Hamiltont is említhetnénk. Tehát jó néhány ilyen sportoló van, aki extrémen öltözik.
3: Nézd, tehát hozzám az extrém öltözködés nem áll közel, viszont azt azért tudni kell, hogy itt manapság főleg, de már az én időmben is így azért odafigyeltek a focis. Ugye kezdődött ezekkel a Gucci, Louis Vuitton kis neszeszerekkel, akit ugye mindenki látta, hogy viszik hozzá a kedvésre, ez volt az első. Aztán utána már nyilván az öltözködés is benne volt. Genovában például, hát nekem a kocsimmal is, meg illetve az öltözködésemmel is volt olyan, hogy esetleg melegítőbe vagy nem olyan ruhában mentem edzésre, hát a többiek lyukakat vágtak rá edzésem.
2: Micsoda?
3: Hogy ide öltöz már fel, de tényleg. A kis kocsim az Opel Astra 1.3-as dízel félautomata váltós GTC-mel, amikor mentem edzésre, mondták, hogy figyelj, itt szériaába vagy, ide már valami normális kocsival gyere, mert ha nem, akkor áthajtunk a terepjárókkal rajta, úgyhogy tehát van egy ilyen... Van egy ilyen, hogy mondjam, külföldön ezért van egy nívója, és mondják, hogy igen, most már jött focizol, úgyhogy most már egy kicsit öltözködjél is, meg akkor gyere olyan kocsival.
1: Figyelj, egyébként én ezzel egyet tudok érteni, igen, mert ugye már egy felső polcra kerültél, nyilván ugye annak megvan a maga nívója, de az öltözködésben amúgy az ott azért nehéz lefektetni olyan szabályokat, hogy na, akkor ez egy drága autó, ez egy jól néz ki ez az autó, de a ruházatban, amikor mindenféle bohótságot magadra aggatsz, mert megtaláltad nagymamádnak a cipőjét még a világháború előttről, és akkor úgy érzed, hogy na mostanra nőttél bele, és azt felveszed. Tehát, hogy számomra azért vannak itt, jó, a Dominiké még nem annyira durva, de azért látunk tőle sokkal ízléstelenebből felöltözött focistákat is, amikor így megkérdezzük magunktól, hogy ő most amúgy mire gondolt, mert hogy mezben mindig látjuk őket, ott jól néznek ki. Eleve ugye maga a foci is hozza magával azt a fajta kiállást, testtartást, fizikumot, hogy igen, a focisták azok jól szoktak kinézni, a mez is jól áll rajtuk. És közben a hétköznapokon meg ér egy óriási csalódás, főleg mondjuk akár a hölgyeket, hogy ne, te is, komolyan, ezt kellett felvenned, mennyasszonynak kellett öltözned. Igen. Tehát, hogy engem inkább ez az, ami zavarhat, vagy esetleg más.
2: Franciaországban mit tapasztaltál ebből? Azért ott Franciaország tényleg a divat központja ilyen szempontból, amikor ott voltál kint.
3: Nézd, hát ott az akadémián annyira nem volt nagy lehetőségünk felöltözködni, de mindenki nyilván, tehát a futbolisták alapvetően odafigyelnek ugye a kinézetükre, mint a pályán, mint tehát volt olyan csapatársam, aki fújta magát parfümmel meccsre, tehát hogy még mérkőzésen is jó illata legyen, szóval alapvetően kicsit piperkőcök a labdarúgók szerintem ilyen szempontból, tehát a hajakra. Én azért például manapság már nem is szoktam csinálni a mai fiatalokat ezzel a nem is tudom milyen hajjal, mert nekem is amilyen hajaim voltak, az jaj, így visszanézve a fotókat szörnyű.
1: Úgyhogy, igen, mindig az volt a mondás annak idején, hogy jó a hajat, hol focizol.
2: Igen,
3: hát, igen. Volt egyébként egy olyan válogatott meccsünk, ahol kikaptunk azt hiszem a horvátok ellen, és a másnapi újságcikk az volt, hogy hajzselézéssel hangoltak a fiúk. Uh-huh. Ez volt a címe, úgyhogy igen, voltak ilyenek alapvetően piperkőcök, de egyébként én megfejtettem Dominiknak ezt a szettjét, hogy honnan jött, szerintem esküvőre jött haza, ez egy cipő volt nála. És a faterjától kölcsönkérte a többit.
1: Csak hogy tudnám elképzelni.
3: Körülbelül valami ilyesmi lehetett az összhang. De figyeljetek, amikor kiszállsz egy 200 milliós Lamborghiniből, akkor ugyan mindegy, nem? Hogy milyen ruhában vagy.
2: Hát nem tudom.
1: Én magamon nem tudnám elképzelni.
2: Azt szokták mondani a nők, hogy könnyű a férfiak, mert felvesznek magukra egy farmert, meg egy pólót, és kész. Tehát, hogy ez nálunk, és az lehet akkor drágább póló, meg drágább farmer, de hát nyilván akkor senki nem beszélne erről, akkor azt mondják, megérkezett a válogatottba is Szoboszlai Dominik. Így, hát gyakorlatilag nem volt
3: így
2: tegnap olyan...
3: erről beszél mindenki. Tehát, hogy az egész ország erről igen. beszél, tehát látom igen. a mémeket, látom azt, hogy mennyien posztolnak ezzel kapcsolatban, tehát lehet, hogy manapság fontosabb a marketing.
2: Már most látom, hogy ti is elkezditek, csináljátok ezeket a kis videókat. Mi lesz a következő alkalom? Tehát már milyen szerelésbe fogtok kapura lőni?
1: Igen, elgondolkodtató, hogyha mi vennénk fel ilyen ruhákat, mi ilyen, hát közelebb vagyunk így az átlag és civil emberhez, azért mint egy Dominik, és hogy akkor mit szólna hozzá mondjuk úgy a közvélemény, hogy aki mellett elsétálsz az utcán, bemész a boltba. Tehát, hogy ott azért lenne egyfajta közröhely tárgya.
3: Egy hűha, igen. De figyelj, egyébként én azt gondolom, hogyha tehát olyan teljesítmény nyújtasz, és már pedig Dominik olyan teljesítmény nyújt már folyamatosan jó ideje, akár Liverpoolban, ebben a idén gyenge, úgymond Liverpoolban is, hogy kiemelkedő volt évjátékosa, tehát így azt gondolom, hogy megteheti, hogyha esetleg nem úgy játszol, és közröhely tárgya vagy, akkor megint csak más, uh-huh. és nem megy a játék, de ezzel akarsz kitűnni, az nyilván egy negatív dolog, de én azt gondolom, hogy Liverpoolban is biztos vagyok benne, hogy a srácok, meg ott mindenki, francia válogatottak, angol válogatottak, tehát a világ minden tájáról vannak, alapvető az, hogy jól öltözködj, de hát ugye megkapta a saját csapattársaitól is, volt csapattársaitól is a kritikákat, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi összetartásra átgondolja majd újra a szettjét.
2: Milyen érdekes említetted, hogy van, aki úgy befújta magát parfümmel, mi mérkőzés előtt, és én pont fordítottat ismertem olyan kosarast, aki nagyon büdös volt, és mondta, hogy nagyon jó, mert így nem védekeznek rajtam olyan szorosan, senki nem bírja elviselni. Ki volt a legextrémebb pályafutásod során, aki mondjuk ilyen legnagyobb divat diktátor volt játékosok közül, akár magyar játékos is, vagy a válogatottban volt-e olyan aki ilyen szempontból nagyon szeretett öltözködni?
3: Ez elég sokan voltak egyébként. Ilyen extrém, mint a Dominiknak volt, hát ilyenre nem nagyon emlékszek, hogy lett volna, de voltak egyébként olyanok, akik olyan hajjal jöttek edzésre, vagy éppen olyan szedben, de ennyire nem volt kirívó. Uh-huh. Tehát abban az időben még ennyire kirívó ruhák, meg ilyen öltözködés még nem volt. Tehát mondom, hogyha olyanba jöttél, akkor azt rögtön megtaláltak a pályán a srácok, és kivágdosták tényleg. Volt olyan, akinek a fenekére két lyukat vágtak, hogy úgy menjen haza. Úgyhogy igen, hogyha valaki olyan szedben jött.
1: Üdv a felnőtt életben.
2: Tök drága mackó alsó volt pedig, amit megvetett. A Fradinál láttam, hogy most van egy srác, aki abból lett híres, egy fodrász, aki a játékosoknak a haját nyírja, és hát az egyik külföldi légiós találta meg, a többieknek tetszett ez a hajviselet, akkor már ők is mentek hozzá, és kijárnak valahová vidékre fodrászkodni. Ez is jellemző volt, hogy azért ha valaki mondjuk talált egy olyan fodrászt, és tetszett a haj, akkor nálatok is így mentek a játékosok hozzá?
3: Igen, hát nézd, az akadémián, amikor ott voltunk, például Franciaországban nem volt lehetőségünk, hogy fodrászhoz menjünk, és én voltam a fodrász.
2: Az csapatban. Igen.
3: Én voltam a fodrász, mert az mondjuk hozzátartozik, az első két-három haj nem sikerült jól, tehát ott le kellett szólni nullásra.
1: De ő nem kérte pénzt.
2: Emlékszem Fabián Bártez, ő kopasz volt konkrét, akkor most már tudom, igen. hogy Rudolf Gergő volt az, aki nyírta.
3: Igen, úgyhogy utána én fodrászkodtam, de egyébként felnőtt szinten abszolút, tehát a felnőtt szinten ezek a hajak, ugye azért nagyon odafigyelt rá mindenki, és hát manapság főleg, de akkor is egyébként, tehát nekem is mondom, amilyen hajaink voltak, hogy jaj Istenem, mikor visszanézem, amikor nem tudom, emlékeztek rá, hogy felül rövid, és hátul ez a Bundesliga megnövesztett.
2: Igen,
3: ilyen
2: igen, az valahogy mindig visszatér az a divat, de nem tudom miért.
3: Igen, szörnyű volt, hát látom a képeket, és borzasztó, úristen, mi állhatott ilyenkor a fejemben?
2: Neked sokáig volt hosszú hajad a pályafutásod során, és igen, kis fejpánt is volt rajtad, ha jól emlékszem. Ez nem zavart meccs közben? Tehát, hogy a hosszabb haj?
3: Nem, egyébként, hát ugye Olaszországban mentem, ott mindenkinek hosszú haja volt, nem mondom, akkor megnöveztem én is, aha, legalább nem kell fodrászra költeni.
2: Szegény Busz Gyuri bácsi volt utánpótlás edző, és emlékszem, hogy nagyon kiakadt arra, hogy U14-es csapat volt, mentek volna mérkőzés, és akkor nem látta, hogy játékosok hol vannak, már kezdődne a meccs, hát mindegyik ott tobzódott a tükör előtt, mert még be kell zselézni, mert jöttek ki már a barátnők, meg kislányok ott ültek a nézőtéren, mindenki jól akart kinézni.
1: Persze. Azon gondolkodom egyébként, hogy a nőknél ugye mindig egy bevett mondat, hogy ó, Istenem, mit vegyek fel. A focistáknál most már akkor oda is begyűrűzött ez, úristen, mit vegyek fel, de akkor a focista feleség mit mond? Hát igen, akkor az ott kész káosz. Ugye az, hogy ennyire piperkőcök a focisták, ennek van valamiféle marketing háttere is már? Mert mintha valami ilyesmit is említettél volna, hogy most már óriási hangsúlyt kell fektetni, és a menedzsment is nagyon erősen presszionálja őket afelé, hogy a megjelenés, a nyilatkozat, tanítják azt is, hogy sétálj, hogy néz, tehát hogy milyennek a háttere?
3: Én azt gondolom egyébként a világban most alapvetően nem csak a futballban, de mindenhol nagyon-nagyon fontos a marketing. Talán már fontosabb, mint maga az, mint amit eladsz mondjuk. Uh-huh. És szerintem a futballban is így van. Tehát nekünk voltak ugye ilyen kurzusaink még annól az akadémián is, hogy mit nyilatkoz, hogy nyilatkoz, mit mondjál, hogy nézzél ki. Nyilván erre kevesen figyelnek oda, tehát hogy ugye vannak olyan futballisták, akik már csak azért sem. Uh-huh. De egyébként a feleség az azt mondja, hogy úristen, hogy nézel ki. Szerintem, tehát nála ez lett körülbelül a reakció. Uh-huh. De vannak ilyenek, tehát egyre ugye tetoválások nagyon divatba jöttek, főleg a futballisták körében, tehát ugye már a fiataloknál is látod ugye a tetoválásokat a haj belőle, tehát hogy van egy ilyen fajta marketingje ugye ennek az egésznek, és azt látom, hogy egyre jobban e felé megy egyébként a világ. Korábban ez ugye nem volt, talán Beckham volt az, aki elindította ezt az egészet, tetoválás, haj, nem tudom, emlékeztek rá, amikor letolta a haját.
2: Igen, és volt egy nyilatkozat, az egész világ
3: az iskolában. Igen.
2: Megdöbbent akkor az egész világ, hogy úristen, ez a jó
1: nők
2: képű gyerek.
1: És
2: igen, hogy milyen jó haja volt. És mi történt? Megszokták. Utána, amikor a Beckham frizura, akkor már minden gyerek úgy ment a fodrászhoz, hogy én is ilyen Beckham frizurát szeretnék. Tehát, hogy ilyen.
1: Aztán utána ugye a középkorú férfiaknak megjött az Zidane frizura, hogy elő Mickey Egeres, hátul meg ott a parizer.
2: Igen.
1: És ugye ezt is ki lehetett magyarázni, mert hát nekem Zidane frizurám van, én ilyet kértem. Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit itt beleshettünk így a kulisszák mögé, ugye a te tapasztalataid által, ugye a francia akadémia, meg ugye általában ugye a válogatott karriered kapcsán. Ha még lesz hasonló, akkor mindenképpen keresnénk.
2: Azért nem, meg megmaradt egy fontos kérdés így az egész beszélgetés kapcsán. Az 1-3-as Astra GTC, az megvan még, mert érdekel.
3: Nincs már, meg tönkre ment a váltója.
2: Na, tessék.
1: Igen, úgy ment tönkre, hogy átmentek rajta terepjáróval a csapattársak. Rudolf Gerivel beszélgettünk egy kicsikét a foci divatról. Köszönjük szépen neked. Még egyszer szép napot.
3: Köszönöm, szép napot, sziasztok.
1: Szia Geri, szia. 8 óra 27 perc van, és azt a sportot nem sokára folytatjuk majd tovább, akkor pedig egy összefoglalóval érkezünk. Közben persze jönnek a jó zenék is itt a Disco Lines. Disco.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már,

0: A Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a sporthírek. Egyre nagyobb ez a cetli, ami annak idején egy icipici kis post-it cetli volt.
3: Hát csak ezt találtam.
2: Ja, ez csak,
3: csak a véletlen művem, mert lenyúltam már az összes ilyen kis post-it cetlit, és majd nem mondd meg Kondorolinak, de neki azért hiányzik az asztaláról olyan sok.
2: Mert... Na, múltkor kérdezte, hogy nem láttad a szerződéseket, a tavalyi év összes szerződését.
3: Volt már olyan, hogy ilyen kis papírfeszni volt, aztán rájöttem a másik oldalon, még volt rá gépelve néhány dolog, de azt hittem, azt már nem használják. Hát van mit felírnom, igen, mert hogy Debrecenben zajlik az élet, mégpedig az edzőváltások terén. Gert Remmel lett a Loki új vezető edzője, Észtországból érkezik, illetve egész pontosan Lengyelországból érkezik, de észt származású, mert a Lengyel Ligában volt legutóbb, és nem egyedül érkezik, hanem asszisztens edző is jön vele, úgyhogy megvan az új vezető edzője a Debrecennek, mint ahogy megvan a Deacnak is, Kondás Elemér lesz. Azt gondolom, a debrecenieknek nem kell bemutatni Kondás Elemért, hiszen ő azért játszott a Loki csapatában, később volt a vezetőedzője, sikeres vezetőedzője. Most az NB3-ban volt máshol edző, és most a Deachoz visszatért. Pont pár hete találkoztam vele személyesen, és akkor mondtam neki, hogy ó, Elemér, régen találkoztuk, és ennyit mondott, hogy nagyon jó kedélyű volt, és ennyit mondott, hogy hát most se ide akartam jönni, csak elaludtam a vonaton. Épp egy foci meccs kezdett előtt, és hát az első félidőben egyébként hát akkor vereséget szenvedett a csapatával, és már az első félidőben látszott, hogy nem fognak nyerni Nyíregyházán, és érdekes volt, mert ő onnantól kezdve azzal volt elfoglalva, hogy most szabályos volt az egyik bedobás, vagy nem, és mondta, hogy hát mi úgy tanultuk, hogyha belépsz a pályára, nem szabályos, mire az asszisztens most azt mondta, hogy ha a sarka hozzáér a vonalhoz, akkor most már az is szabályos.
2: Mert hát, hogy nem nyújtott karral, meg...
3: Igen, tehát, hogy, de aranyos volt, hogy ő már akkor érezte, hogy hát ebből a meccsből már sok nem lesz, de valami azért legyen, legalább egy új szabályt akkor elmélyítünk, úgyhogy ő lesz a Deacnak a vezetőedzője. A Deac éppen, hogy lemaradt egyébként az NB2-es osztályozóról, az utolsó mérkőzést bár megnyerte, de miután a Cigán nagyobb különbséggel győzött, így aztán a debreceniek lemaradtak, és hát ott volt edzőváltás több is. Urbén Péter kezdte, aztán Spitzmüller István volt a megbízott edző itt az utolsó néhány mérkőzése, most pedig Kondás Elemér veszi át tehát a Deacnak az irányítását. Egy érdekes program vasárnapra, tulajdonképpen egy tabu és ritkán beszélünk erről, főleg a hölgyeket érinti, bár állítólag van férfi klimax is, bizonyos kor után már a férfiak ezt tagadják, és hát mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs, csak amikor feszültek vagyunk, az valamiért másképp, más miatt van. Tehát a légköri viszonyok miatt, meg hogyha elkezdünk egy kicsit mi is változni, nyilván terebélyesedni, akkor az is annak köszönhető. De a hölgyeknél ez azért még mindig egy ilyen tabu téma, pedig igazából ez a természetnek a rendje. És hát ennek apropóján most Szilágyi Andrea, aki egyébként ezt így felvállalt, és egy ilyen coachként is dolgozik, egy futófesztivál, vagy futóversenyt rendez tulajdonképpen a hétvégén Nyíregyházán, a Sóstói Erdőben, ez vasárnap 10 órakor kezdődik, de már 9:30-kor érdemes gyülekezni, és csak regisztrálni kell, vannak ajándékok is, de nem versenyről van szó, itt inkább egy ilyen figyelemfelhívásról, beszélgetésről. Ha valaki nem akar futni 5 kilométert, mert ez a táv, akkor 2,5 kilométert lehet sétálni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, pontosan azért, hogyha valakiben ilyen kérdések merülnek fel, akkor akár erre is választ kaphat. Mint ahogy arra is választ kaptunk, hogy mennyibe kerül egy-egy csapatnak majd a világbajnoki szereplés, vagy legalábbis a szállás költségek. Tehát gyorsan itt összegyűjtötték nekünk, nem sok van most már egy hét múlva gyakorlatilag rajt a világbajnokságon.
2: De mekkora nyomást helyeznek ezzel a csapatokra és a játékosokra, hogy srácok, ez nagyon drága hotel, úgyhogy muszáj nyernetek,
3: és mindent megkaptok. Igen,
2: mert tehát... különben ugye nektek kell összedobni.
3: Pontosan, tehát amikor azt hallod, hogy a Four Seasons Hotelnek a nem tudom milyen lakosztályát, és utána az egész hotelt kibéreli, például, ha jól emlékszem, a francia válogatott. A német válogatott egy 100 éves kastélyban száll majd meg, ők szeretik úgy tűnik az ilyen régiesebb dolgokat, meg tényleg ilyen királyi rezidencia, hát minden adott ahhoz, hogy felkészüljenek.
2: Az de ilyenkor elmennek azért még edzeni meccsek között?
3: Hát persze, tehát ők azért ott edzenek, csak próbálják kizárni a külvilágot, hogy minél nyugodtabb körülmények között jobban készülhessenek, és minden luxus adott gyakorlatilag nekik. Olyannyira, hogy az angol válogatott például még az ágyneműket, meg a matracokat, amiket alszol, egy külön repülőgéppel elszállította a szállodába otthonról. Tehát, hogy mindenki a saját matracán alszik, a saját ágyneműjében.
2: Én meg papírszívószállal szenvedek, meg gyűjtöm a kupakot, meg visszaviszem a flakont.
3: Igen, hogy ne szennyezd a környezetet. Uh-huh. Itt meg van külön repülőgép arra, hogy elvigye a párnahúzatot meg a paplanhúzatot Angliából azért, hogy aztán abba aludhasson majd a angol válogatott. Mert hogy azt mondják, hogy elolvastak mindenféle. Volt tesztelő. Elmegy, aki teszteli a szállodát, végignézi, és keménynek találta egy kicsit a matracot. Mondjuk van...
2: Mindenkinek ugyanakkor a háta van.
3: Nem tudom, de van valaki, meg kimondottan a kemény matracot szereti.
2: Szerintem az pihentetőbb a kemény, vagy a fél kemény.
3: Igen, de úgy voltak vele, hogy tudjátok mi a tuti, ha mindenki azon alszik, ami otthon van. Na most az a pek, hogyha otthon már úgyis ilyen selejtezés előtt állt a matrac, és az, anyukám, már fáj mindenembe, cseréljük le ezt a matracot, na nem baj, majd a szállodába kapok egy jó keményet, majd megérkezik, és hát...
2: Mindenki a saját
3: jelzod. Kifeküdt matracomat.
2: Igen, annyi, hogy nyilván elhozod otthonról, de hát azon alszik az asszony is melletted, nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy hát, vagy a feléd hozott el?
3: Lehet az asszony is benne van. Tehát, hogy egyébként ez is egy kérdés. Nagyon sok esetben volt az, hogy tiltott volt például a szexualitás, tiltott volt a feleségek, barátnők, hogy ott legyenek, mert megzavarja a felkészülést, kivéve ugye ami emlegetett dánok, az Európa bajnokságot, mikor megnyerték, és söröztek minden este, meg bulisztak, meg mentek az asszonyok, meg együtt voltak, és meg lehetett nyerni így is. Úgyhogy, de hát ugyanez igaz volt annak idén az angol feleségekre is, ami meg ilyen hírhet volt, már most meg nem mondom, melyik VB volt, amikor az angol feleségek például Beckhamnek a felesége, ő is elmentek bulizgatni esténként, és akkor tulajdonképpen egy idő után a sajtó már nem is a játékosokat meg a focit követte, hanem a feleségeket. Kikinek a felesége, hol bulizott, mit csináltak, berúgtak-e, nem rúgtak, mikor értek haza, stb. Hát nyilván ez meg elvonta a focisták figyelmét megint, hogy már megint kinyitom az újságot, ott az asszony.
2: Jó, hogy nélkülük mentek
3: persze,
2: el.
3: Persze, hogy ők ott voltak.
2: Mert hát mondjuk az nem az
3: elmentek
2: igazi.
3: A helyszínre, kísérték a férjeket, aha. De miután nem mehettek be az erődítménybe, meg nem aludhattak ott, hát valahogy elütötték az időt, és így aztán elmentek bevásárolni, és jöttek ki a bevásárló központokban mindenki, nem tudom, 6 szatyorral, mert még kellett még 2 csizma, meg még 3 ruha, meg utána este bulizni, és akkor így nyilván a sajtó, egy idő után a brit sajtó elkezdte őket inkább követni, mert sokkal izgalmasabb volt, mint a maga a foci teljesítmény. Úgyhogy ez is egy érdekes, most például megint az angolokat majd külön biztonsági szolgálat védi, tehát tényleg, mint egy erőd oda, seki sebe, senki nem mehet majd. Nagyon készülnek ők is, és szeretnének jól szerepelni nyilván a
2: hát amúgy ezt tényleg lassan a csúcsra járatják, hogy már tényleg ott járunk nem sokára, hogy a következő VB-re az lesz, hogy jó, akkor most egy hónappal a VB kezdet előtt mély álomba kerültnek a játékosok, meg transzba esnek, meg hibernálás, meg mindenféle hipnózis.
3: Igen. Hát gondolj bele, akkor hogy izgulhatnak a szövetségi kapitányok, amikor még a múlt héten még a BL döntőről beszéltünk, ott is van jó néhány válogatott játékos, és akkor azt látod, hogy a lábához kap, megsérül, mondjuk akár egy Dembeléről beszélünk. Hát a francia kapitányok, ha meglátta, hogy Dembelé már alig bír állni, meg le kell cserélni, és mondjuk, édes Istenem, már egyik alapemberem, csak meg ne sérüljön.
2: Tehát ha lesz szimulálja, adjad a szteroidot neki, adjad, nyomjad a lábába.
3: Azonnal cseréld, de jársz, de hogy sérült vagy, ilyen is volt.
2: Hát igen,
3: tehát annak
2: igen. Attól függ, hogy mi a prioritás.
3: Igen, igen. Hát nekem még mindig a kedvenc történetem a Torgelle Sándoré volt ugye Németországban, aki annak idején jött volna haza Magyarországra, de nem akarta elengedni az akkori német csapata, majd intézkedett meg minden, de akkor se engedték el, valami fontos edzőmeccs volt, aztán 3 perc múlva már telefonált, hogy már úton van, és akkor mondta a szövetségvezető, hogy sikerült elintézni, megkezdődött a meccs, de gyorsan kiállítottak. Tehát ő elintézte, hogy a második percben már zuhanyozhasson.
2: Igen, és a mez alatt már a kabát volt.
3: Már eleve úgy lépett utcai cipőben. Igen, egyébként megnézték, 1,3 millió dollár között ennyibe kerül egyébként ez a szállás egy átlagos csapatnak most a világbajnokságon. Nyilván mondjuk itt átlagos a németről vagy az angolról beszélünk.
2: Hát de mennyi időre?
3: Azért, hát ez most a következő hetekre. Azért ez így komoly összeg, úgyhogy ezeket a szövetségnek ki kell fizetnie. Nyilván kifizetik, csak hogy a legjobb körülmények legyenek. Na, ehhez képest biztos, hogy lesz jó néhány csalódott csapat, meg szurkoló majd, akik lehet, hogy az első körben kiesnek.
2: Hát lesz, mert az elmúlt 2-4 években is, EB vagy VB-nél is olyan csapatok estek ki a legelején, hogy itt csak így döbbenten néztük, hogy az olaszok nem, hogy kiestek, hanem volt, ahova be se jutottak.
3: Most ki se jutottak.
2: Na megint, na, akkor egy újabb példa.
3: Így van. Eltaláltad az olaszokat. Olyan, mint hogyha az Európa-bajnokságon, mikor megkérdezték a szőke hölgyet, hogy kinek fog szurkolni, mondta az argentinoknak. Hát EB-n azért ritkán szerepelnek argentinok. Most szerintem
2: most remélem, hogy nézik.
3: Ha az olaszok megnyerik a VB-t, arra garantáltan nagyon nagy ott van.
2: Nagyon nagy?
3: Nagyon.
2: Na mindjárt megnézem.
3: Az feltétlenül majd. Fogad, meg csak találja a fogadóirodát, ahol erre lehet fogadni, de biztos van olyan, aki ezt is kirakta, és az lesz olyan hülye, aki majd erre fogad. Na mindegy, szóval kezdődik majd lassan a világbajnokság, nem tudom, hogy mennyire lesznek pihentek a játékosok, nagyon ki vannak hajtva, nagyon sok mérkőzés volt, nemzetközi meccs, hazai meccs, kitolódik a szezon, válogatott mérkőzések. Ez azért a világbajnokságnak sem tesz olyan jót, mert régen annyira vártad, hogy kezdődjön a VB-EB. Most meg így egymásba érnek gyakorlatilag a meccsek, és utána, ahogy véget ér a VB, egy hét múlva már kezdődik például a labdarúgó NB1. Úgyhogy nyilván azt is várják már a szurkolók, tehát gyakorlatilag a fociban most már nincs szünet.
2: Igen, úgyhogy a focisták várják a legjobban a mesterséges intelligencia és a robotok érkezését.
3: Játszanak helyettük.
2: Amelyek kicsikét majd tehermentesítik őket. Na jól, meglátjuk, úgyhogy gőzerővel mi is rá startolunk itt a VB-re, és fókuszálunk majd, és mindenképpen beszámolunk az eredményekről. Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egyelőre nincs döntés a vendégmunkások ügyében. Stratégiai megállapodást kötött a KSH és a Debreceni Egyetem. Szigorít Belgium, tanulmányi eredményekhez kötik majd a vízumot. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyelőre nem született kormányzati döntés az unión kívüli vendégmunkások tömeges foglalkoztatásának korlátozásáról. A kérdés azért került napirendre, mert a kormányprogram korábban június 1-től ígért szigorítást a magyar munkahelyek és bérek védelme érdekében. A miniszterelnökség most közölte, jelenleg nincs érdemi tájékoztatás az ügyben, de amint konkrét döntés születik, tájékoztatják a nyilvánosságot. Szakértők szerint, amint egy 100 000 külföldi munkavállaló több olyan ágazatban dolgozik, ahol jelentős munkaerőhiány tapasztalható. Együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja, hogy erősítse a statisztikai oktatást, az adattudományi kutatásokat és a mesterséges intelligencia alkalmazását. A KSH szakmai támogatást nyújt majd a hallgatóknak és kutatóknak, valamint segítséget ad szakdolgozatok és tudományos diákköri munkák elkészítéséhez is. A felek közös projekteket indítanak, többek között a kísérleti statisztikák fejlesztése területén. A megállapodás egy tavaly kezdődött szakmai együttműködés újabb fontos állomása. Rangos elismerésben részesült a nádudvari Kövi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Az intézmény sikeresen pályázott ugyanis az ökoiskola címre, amely a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget ismeri el. Az iskola kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra, a hulladékcsökkentésre és a természetvédelemre is.

0: miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítésért fellebezett. Szigorúbb szabályokat vezet be Belgium a nem uniós hallgatók számára. A jövőben a diákoknak meghatározott számú kreditet kell teljesíteniük ahhoz, hogy meghosszabbítsák hallgatói tartózkodási engedélyüket. Az új előírások szerint az alapképzésben tanulóknak az első 2 év alatt legalább 60 kreditet kell megszerezniük, ezt követően pedig évente legalább 40-et. Emellette emelkedik az elvárt megélhetési fedezet összege is. A belga kormány szerint a cél a visszaélések visszaszorítása és a hallgatói rendszer átláthatóbb működése.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel számíthatunk, legfeljebb 1-2 helyi zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper délelőttöt, 9 óra 13 perc van, és sok-sok napsütést kívánok. Hát nem mindenhova jut mára, ugyanis komolyabb csapadékmennyiség érti el térségünket. Így én azt gondolom egyébként, hogy a nyárias ruházat mellé azért dobjatok be egy esernyőt, ha még nem tettétek volna, és ha valahol eleredt az eső, vagy nagyobb mennyiségű csapadék lezúdul, jelenleg is azt megírhatjátok, azért jó lenne összehozni itt egy ilyen térképet, hogy mégis hol milyen időjárás van, mind a mellett, hogy hol milyen közlekedési morál van, és mennyire összetartó és segítőkész esetleg a társadalom, az autós, illetve motoros, vagy éppen rolleres társadalom. A tegnapi nap azt gondolom, hogy az a rengeteg baleset, ami történt, remélhetőleg mindenki számára, hát nem tudom, egy intőjel volt, vagy tanult belőle, még azok is, akik esetleg nem szenvedtek balesetet. A mai napra úgy néz ki egyébként, hogy egyelőre, így a reggel nagyon csendesen telik, úgyhogy remélhetőleg az a tegnapi nagyon rossz tendencia, ez megszakad. Na, és hát ugye majd mi is megszakadunk a melegtől, a hétvégére úgy néz ki, hogy leolvad a bőr rólunk, köszönhetően ez a magas UVB sugárzásnak, úgyhogy ilyenkor azért a bőrötöket mindenképpen óvjátok. Azt szokták mondani, hogy ilyen esetben a magas UVB sugárzásnál tényleg már perceket is a napon töltve érezhetjük annak, hát nem túl jótékony hatását, úgyhogy kellőképpen óvjátok a bőrötöket. Szombat, vasárnap, hétfőre mutatnak egyébként magas UVB sugárzást, és például hétfőre már 30-32 fokot is. Na most az UV sugárzással egyetemben azért az igazán égető lesz majd. Egyelőre ma lubickolunk a csapadékban, egy kis szél is érkezik majd holnap, aztán jöhet megint a felmelegedés. SMS és Viber számunk pedig mint egy információs vonal, számítok rá, hogy segítitek a munkánkat, a többiekét is, és persze könnyű egyébként egy-egy információval segíteni a többieken. 0620-316-3000, pontosan 9:40 van, és megérkezett Tyler Water című dalával.

Blood Running című üdösséget hallottuk Ray Daltontól, 9 óra 31 perc van, ez pedig még mindig a Sunshine FM. Készüljetek, drága autósok, akik az M3-as autópályán Szabolcs megyében autóznak. A Budapest felé vezető oldalon még mindig zárva a Baja Máté szaka csomópont lehajtóága, de már nem sokáig tart egyébként ez a lezárás, ugyanis június 30-ára ígérték ennek a várható befejezését. Addig is lehet kerülni a 41-es főúton, illetve a 49-es főútra áttérve a térség településeit is össze lehet csipegetni. 38-as főút, ugye a következője kardinális pont, ahol ugye megnövekedett menetidőre kell készülni, egy 3,5 kilométeres szakaszon történik jelenleg is az aszfaltozás. Jelzőrök tárcsával irányítanak, vagy palacsinta sütővel, ahogy ezt szokták mondani, tehát Virányos és Tisza nagyfalú között, illetve nézegessétek a MÁV menetrendet, ugyanis a nyár végéig, augusztus 29-ig vonatpótló autóbuszok közlekednek majd a vonatok helyett, úgyhogy pályakarbantartási munka van a háttérben. Érdemes megnézni a MÁV menetrendjét, csatlakozási időkről, indulási időkről. Jó, hogy ezt ne szalasszátok el. És nem ulasszátok el a kedves Bulcsú, Tormás és Fatime nevű ismerőseitek felköszöntését, és higgyétek el, hogy jól fog esni nekik egy ölelés, egy jó szó, egy puszi, egy válveregetés. Ezek mind ingyen vannak ráadásul. Úgyhogy, és ráadásul, hogyha szívből jön, akkor meg még talán többet is ér, mint bármilyen ajándék. Kivéve, hogyha egy Ferrari-val készültetek volna nekik. Megyünk tovább jó zenével, 9:30 után 2 perccel, előhúzzuk a régmúltból egyik nagy kedvencünket, Sam Smith és a Naughty Boy, ez a La La La, de itt lesz majd még Let's Go, Azaria, illetve hát az a dal is, amire Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolt, szóval ti is táncra perdülhettek.

0: California Girls, Katy Perry-vel és Snoop Dogg-gal, ahogy ezt annak idején megismerhettük, egy jó másfél évtizeddel ezelőttről. Pontosan 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy nem sokára majd friss hírek, információk, és jön majd Váci Zoli is. Na de mielőtt ez a csapat beindulna, bevadulna, és kitúrna engem innen a helyemről, mutatom, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Megint ugyanúgy okodom ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
3: Hát a motorosok sokan
2: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóban azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is adom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
0: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorra.
2: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
0: És megszámolt?
2: Hát nem, mert 300 után már iszakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg
0: mindenben. 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
2: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a tervé. És akkor már futásban mentem lefelé.
0: Hogy... Ja, úgyhogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ők
2: persze,
0: ott
2: mert messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézeget és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban haladtam.
0: Igen, szóval. És csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy ember.
2: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát többek között ezzel töltöttük meg a mai műsoridőt, de volt még érdekes beszélgetés. Például Rudolf Gergely egykori válogatott focistával, aki mesélte a trendekről, az öltözködésről, mindezt tette Szoboszlai Dominik fura öltözéke, illetve outfitje kapcsán. Ez egyébként visszahallgatható lesz majd a Sunshine.hu weboldalon, úgyhogy érdemes oda kattintani, és érdemes a Sunshine-nal maradni, holnap reggel is lesz majd keltető, mára pedig köszöni a figyelmeteket. Kulaci. És búcsúzik Olasz Gabi. Csodás napot. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a nyíregyházi Korzó Bevásárló Központ. Korzó. Minden nap találkozunk.
4: I am Tiesto and you're listening to Sunshine Radio.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Anonim bejelentő oldalt ígér a gyermekvédelmi tárca. Vonalkód cserével próbált spórolni egy debreceni nő. Elkészült a Kata reformjának szakmai vitaanyaga. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Személyes egyeztetéseket és egy anonim bejelentő felület létrehozását jelentette be a gyermekvédelem fejlesztése érdekében Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető közölte, szakemberekkel, nevelőszülőkkel, civil szervezetekkel és érintettekkel folytatnak konzultációt, hogy feltérképezzék a rendszer legsúlyosabb problémáit. Emellett egy biztonságos online felületet is kialakítanak, ahol akár névtelenül is jelezhetők lesznek a gyermekvédelmi gondok. A bejelentés Tapasztó Orsolya gyermekvédelmi aktivista nyílt levelére adott válaszként született, amely a dolgozók számára nagyobb nyilvánosságot és biztonságos megszólalási lehetőséget sürgetett. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt indult eljárás egy 47 éves debreceni nő ellen. A gyanú szerint egy helyi áruházban a drágább padlizsán helyett olcsóbb zöldségek kódját nyomtatta ki, majd a matricákat a termékekre ragasztotta, így kevesebbet fizetett a kasszánál. Emellett 5 csokoládét is zsebretett fizetés nélkül. A módszerrel egyszer már sikerrel járt, második alkalommal azonban a biztonsági őrök leleplezték. Az ügy iratait most a rendőrség a bíróság elé állítási javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Újabb afrikai sertéspest is fertőzést igazoltak Hajdú-Bihar vármegyében. A vírust május végén egy kilőtt vaddisznóban mutatták ki, ezzel idén már 7. alkalommal észlelték a betegséget a térségben. A fertőzés miatt Bocskai kert, Létavértes, Újléta és Kokad szigorúan korlátozott terület besorolást kapott, míg a vármegye többi települése fertőzött zónába tartozik. A Nébik hangsúlyozta, az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a korlátozások elsősorban a sertéstartókat és a vadgazdálkodást érintik. Hamarosan újra használható lesz a zebra a Petőfi téren. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb föld alatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos

0: hírekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel számíthatunk, legfeljebb egy-két helyi zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello Sunshine, sok 10 múlt 4 perccel üdvözlünk mindenkit már itt a Juice-ban, főleg azokat, akik még nem csináltattak magukról. Szoboszlai Dominik éppen felkapott ruha szettjében saját magukról képet, mert én már mindenhol ebbe botlok, na de ezt most félretéve indítunk Taylor Swift-tel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

Lady Gaga itt a Sunshine of a Man, legutóbbi sikerdala, That Salt, mely pedig, hát mindig most is ránézünk a humán meteorológiára, mert egy példátlan front sorozatban vagyunk, és nem csak hogy folytatódik, még sajnos erősödik is, napok óta jönnek ezek a hidegfrontok, és ez már egyre durvább terhelés a frontérzékenyeknek. Sok ember szervezete már nem tud kellően alkalmazkodni hozzá, és nincs is lehetőség a megfelelő regenerálódásra sem, ezért a hatások egymással rakódó formában jelentkeznek, holnap pedig újabb hidegfront érkezésére kell készülnünk, ami ismét nyugat felől éri majd el az országot. Az ismétlődően jelentkező frontterhelések miatt pedig korlátozott lehet a teherbíró képességünk, szokatlan fáradékonyság, energiatlanságot is tapasztalhatunk magunkon, de hát ezen a Sunshine slágerei majd átsegítenek, mert amúgy is, ha jó zenét hallgatunk, minden sokkal könnyebb. A Sunshine erről persze ma is gondoskodik.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a vashiány tüneteiről beszélünk, hogy mikor kell elkezdenünk erre gyanakodni. A vashiány tünetei sokszor alattomosan, lassan alakulnak ki, ezért nehéz a korai felismerés. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fáradtság, gyengeség, letörtség, sápadtság, továbbá előfordulhat fejfájás, szédülés, valamint koncentrációs zavarok is. Emellett megjelenhet a hajhullás, körömtöredezettség, hideg végtagok és akár fülzúgás is, ami további pszichés tünetekkel járhat. Ezen kívül étvágytalanság vagy épp annak az ellenkezője is jellemezheti a vashiányos állapotot, a gyermekeknél pedig késleltetheti a fejlődést és figyelemzavart is okozhat, ezért náluk még fontosabb, hogy időben kiderüljön a probléma. A vashiány kezelés elsősorban a kiváltó októl függ, enyhébb esetekben elegendő lehet a vasban gazdag étrend követése, ilyenek például a máj, spenót, lencse, vörössusok, valamint a C-vitaminban gazdag ételek fogyasztása. De lehet szó akár vasinfúziós terápiáról, étrendkiegészítőről, ugye, hogy tabletta formájában vesszük be a vasat. Egy a lényeg, a vashiány negatívan befolyásolhatja közérzetünket és az energiaszintünket. Ha az imént felsorolt tüneteket észrevetted magadon, lehet, hogy érdemes erre gyanakodni. Na meg egy laborvizsgálat is segíthet a végére járni.
0: Egészségpercek, osz!

Ez itt a Juice of Sunshine FM-en, nálunk pedig csak jó zene. Három órán keresztül kavargathatjuk még mindezt együtt, és nagyon-nagyon sok jó zenét fogunk majd belemixelni. Nem sokára pedig jönnek a friss hírek is, aztán folytatódik a délelőtti pörgés, az órába viszont még egy dal belefér, aztán még három órán keresztül hozzuk neked a legjobb zenéket, infókat és a jó hangulatot. Rádiózunk együtt ma is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 260 milliós bíró képzés ügyében vizsgálódnak. 25 rendbeli csalás miatt felelhet az internetes szélhámos. Eltűnhetnek a gigaplakátok Magyarországról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újraindult a nyomozás a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság egyik szerződése miatt. Az integritás hatóság szerint egy 260 millió forintos megállapodás keretében 400 versenybíró képzését rendelték meg, ami fejenként mintegy 650 ezer forintos költséget jelentett. A hatóság szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi képzési díjakat. A szerződés összege ráadásul közvetlenül a kötelező közbeszerzési értékhatár alatt maradt. A korábban lezárt ügy vizsgálatát az integritás hatóság kezdeményezésére folytatják tovább. Ingatlanos sorozat csalót buktattak le a debreceni rendőrök. A 44 éves budapesti férfi nem létező albérleteket és nyaralókat hirdetett meg az interneten, majd előleget vagy kaukciót kért az érdeklődőktől. A gyanú szerint még a barátnője lakását is többször kiadta úgy, hogy ahhoz nem volt jogosultsága. A férfi 2023 és 24 között mintegy 4 millió forinttal károsította meg áldozatait. A debreceni rendőrkapitány 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatta ki. Az ügyiratait az ügyészségnek továbbították. Báberer György érdekeltségbe kerülhet a Triton Life magánkórházak ZRT. A gazdasági versenyhivatalhoz benyújtott összefonódási bejelentés szerint az üzletember tulajdonában álló High Yield vagyonkezelő ZRT megvásárolná a magánegészségügyi szolgáltató részvényeinek 100%-át. A Triton Life országosan 10 városban 18 helyszínen működtet egészségügyi intézményeket, köztük egy debreceni magánkórházat is. Az ügylethez a gazdasági versenyhivatal jóváhagyása még szükséges. A hatóság azt vizsgálja majd, hogy a felvásárlás nem korlátozza-e a piaci versenyt. Két új képzéssel bővül szeptembertől a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikuma. Az intézmény az egészségügyi és környezetvédelmi ágazatban indít új szakokat, reagálva a Debrecen gazdasági fejlődésére és a munkaerőpiaci igények változására. Az iskola vezetése szerint a környezetvédelem egyre nagyobb szerep kap a vállalatok működésében, ezért a jövő szakembereinek képzése is ehhez igazodik majd. A 75 éves intézmény rendszeresen egyeztet gazdasági partnereivel, annak érdekében, hogy a képzések valódi elhelyezkedési lehetőségeket kínáljanak a diákoknak. Koncertekkel, kiállításokkal és különleges gasztronómiai programokkal várja látogatókat idén a Múzeumok Éjszakája Debrecenben június 20-án. A város 10 helyszínén csaknem 100 program közül válogathat a közönség. A 20 éves modern udvarán koncertek teremtenek fesztivál hangulatot, amíg a nagy templom emlékkertjében lelkipásztorok készítenek különleges bibliai ihletésű hamburgereket az érdeklődőknek. Megszűnhetnek a homlokzatokra kifeszített óriás plakátok Magyarországon. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a szabályoknak nem megfelelő reklámhordozókat legkésőbb 2026.

0: zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Halihó, üdv mindenkinek, a délelőtt utolsó óráját tapossuk jelenleg. Remélem idehol jól megy a meló, legyetek sikeresek és motiváltak ma is, amihez természetesen a jó zene elengedhetett el, úgyhogy mi ezekkel támogatunk titeket a továbbiakban is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zenével, a továbbiakban is a Sunshine FM-et hallgatod, most pedig jöjjön néhány évszám, néhány sztárszüli nap a mai nappal kapcsolatban, de hát a nap jellegzetessége talán számunkra a legfontosabb. Június 4-e ugyanis a Nemzeti Összetartozás napja, 16 éve már Magyarországon, és kereken 106 éve írták alá a trianoni békeszerződés, melynek értelmében ugye sajnos Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. De Gyurcsány Ferencnek is születésnapja van, egykori miniszterelnökünk 65 éves lett ma, Angelina Jolie az 51-et tölti, a vészhelyzet Carter Dokiának, avagy Noah Wyle-nak pedig 55 gyertya van a tortáján. Azt mondtam, hogy ma a Bulcsúk a névnaposok? Boldog névnapot kívánunk nekik, holnap pedig majd a Fatimék lesznek, nálunk pedig már is jön egy bomba jó zene, aztán sorban az összes többi.

0: These beautiful things that I...
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Hello Sunshine. Sok június 4-e van, ez itt a csütörtöki Juice, második órákban pedig menetrendszerűen már is jönnek a horoszkópok, hiszen a bolygók mára is tartogatnak nekünk izgalmas üzeneteket, a mi asztrológusunk pedig ki is olvasta belőlük, hogy ki mire figyeljen, úgyhogy az összes csillagjegy megkapja a magáit, aztán jó zenék formájában kapja meg mindenki a magáit, hiszen mindjárt jön Mabel, de az ugye nem bántad meg, Zambó Jimmy régi slágeri, Dr. Béresik átdolgozásában is halljuk hamarosan.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Ha a kos egyik barátja vagy rokona segítséget kér, álljon az illető rendelkezésére, még akkor is, hogyha ezért utaznia kell. A bika ma azokra a kapcsolatokra és értékekre koncentráljon, amelyek valóban számítanak. És ha van olyan munkatársa, akinek az értékrendje teljesen eltér az önétől, ma őt inkább kerülje el. Az ékrek a változásokban próbálja meglátni a pozitívumokat, hiszen nem minden változáshoz csak rosszat. Biztos, hogy valami jó is van a dologban. A rák ma az egészségére fókuszál, ha lehet vizsgáltassa ki magát és térjen át az egészséges táplálkozásra. Az oroszlán határozza el, hogy a maximumot fogja kihozni magából, vagyis sikeres lesz és a lehető legjobban fog kinézni. Igyekezzen megteremteni az ön által tökéletesnek vélt életkörülményeket. A szűz ma fogyasszon könnyű ételeket, kerülje a túl zsíros vagy túl fűszeres dolgokat, emésztő rendszere ugyanis ma rosszalkodhat. A mérleg új ismerősét alaposan ismerje ki, mielőtt a bizalmába fogadja, és ne fogadjon el tőle egyelőre semmit. Gondoljon arra, hogy mindent honorálnia kell majd. A Skorpió már megint azon kaphatja magát, hogy késésben van, állandóan rohannia kell, de ez most ne vegye el a jó kedvét, néhány perc késéstől még nem áll meg a világ. A nyilas figyelmetlensége miatt komoly hibát védhet. Gondolkodjon, mielőtt a tettek mezejére lép, alaposan fontolja meg minden lépését és elemezze a tényeket. A bak meghívást kaphat egy összejövetelre, amit el is fogad. Nem is annyira az esemény, mint inkább a helyszín miatt, de jól teszi, új ismerősökre tesz szert, aki sokat segítenek majd munkahelyi előmenetelében. A vízöntő kommunikációja ma rendkívül meggyőző, szinte hipnotikus erejű. Egy fontos tárgyaláson vagy megbeszélésen lényeglátásával mindenkit lenyűgöz. A halakra már ráférne a pihenés, este, ha teheti, egy könyv mellett lazítson. Hagyja most a monitort, a képernyőt pihenni, a fantáziája sokkal szebb tájakra repítheti el.
1: Sunshine FM

0: Hello Sunshine sok nálunk, csak jó zene, és már is dél felé közelítünk, 11:55 mutat az óra, tehát kb. Fél időnél járunk, de a hangulat csak most kezd el igazán majd beindulni. Egy zene még belefér a hírek előtt, aztán jön a mai helyi hírösszefoglaló. Minden fontos, ami történt a környéken, rengeteg friss, helyi esemény, tudnivaló, aktualitás, aztán ne menjetek sehova, mert még 2 órán keresztül együtt nyomjuk a mai napot.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vonalkód cserével próbált spórolni egy debreceni nő. 25 rendbeli csalás miatt felelhet az internetes szélhámos. Újabb afrikai sertéspest is fertőzést találtak Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, ez a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 4-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Több helyen is forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést a térség útjain. Az M3-as autópályán Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a Budapest felé tartó forgalmat sávtereléssel vezetik. Hajdúnánás közelében szintén terelésre kell számítani, ahol csak a belső sáv járható. A 33-as főúton Debrecen térségében pedig csatornázási munkák és földkábel telepítés zajlik, emiatt több szakaszon egy-egy sávra szűkül a forgalom. Az autósoknak érdemes hosszabb menetidővel tervezniük. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt indult eljárás egy 47 éves debreceni nő ellen. A gyanú szerint egy helyi áruházban a drágább padlizsán helyett olcsóbb zöldségek kódját nyomtatta ki, majd a matricákat a termékekre ragasztotta, így kevesebbet fizetett a kasszánál. Emellett 5 csokoládét is zsebretett fizetés nélkül. A módszerrel egyszer már sikerrel járt, második alkalommal azonban a biztonsági őrök leleplezték. Az ügy iratait most a rendőrség a bíróság elé állítási javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Váberer György érdekeltségbe kerülhet a Triton Life Magánkórházak ZRT. A gazdasági versenyhivatalhoz benyújtott összefonódási bejelentés szerint az üzletember tulajdonában álló High Yield vagyonkezelő ZRT megvásárolná a magánegészségügyi szolgáltató részvényeinek 100%-át. A Triton Life országosan 10 városban, 18 helyszínen működtet egészségügyi intézményeket, köztük egy debreceni magánkórházat is. Az ügylethez a gazdasági versenyhivatalhoz hivatal jóváhagyása még szükséges. A hatóság azt vizsgálja majd, hogy a felvásárlás nem korlátozza-e a piaci versenyt. Ingatlanos sorozat csalót buktattak le a debreceni rendőrök. A 44 éves budapesti férfi nem létező albérleteket és nyaralókat hirdetett meg az interneten, majd előleget vagy kaukciót kért az érdeklődőktől. A gyanú szerint még a barátnője lakását is többször kiadta úgy, hogy ahhoz nem volt jogosultsága. A férfi 2023 és 24 között mintegy 4 millió forinttal károsította meg áldozatait. A debreceni rendőrkapitányság 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatta ki. Az ügyiratait az ügyészségnek továbbították. 2 új képzéssel bővül szeptembertől a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikuma. Az intézmény az egészségügyi és környezetvédelmi ágazatban indít új szakokat, reagálva a Debrecen gazdasági fejlődésére és a munkaerőpiaci igények változására. Az iskola vezetése szerint a környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok működésében, ezért a jövő szakembereinek képzése is ehhez igazodik majd. A 75 éves intézmény rendszeresen egyeztet gazdasági partnereivel, annak érdekében, hogy a képzések valódi elhelyezkedési lehetőségeket kínáljanak a diákoknak. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztosítása

0: elektromos rollerrel közlekedett. A sérültek közel egyharmada súlyos, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, és több életveszélyes eset is előfordult. Különösen aggasztó, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukós isakot. A szakemberek szerint a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkenthetné a balesetek súlyosságát. Újabb afrikai sertéspest is fertőzést igazoltak Hajdúvihar vármegyében. A vírust május végén egy kilőtt vaddisznóban mutatták ki, ezzel idén már 7. alkalommal észlelték a betegséget a térségben. A fertőzés miatt Bocskai kert, Létavértes, Újléta és Kokad szigorúan korlátozott terület besorolást kapott, míg a vármegye többi települése fertőzött zónába tartozik. A Mébik hangsúlyozta, az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a korlátozások elsősorban a sertéstartókat és a vadgazdálkodást érintik. Együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja, hogy erősítse a statisztikai oktatást, az adattudományi kutatásokat és a mesterséges intelligencia alkalmazását. A KSH szakmai támogatást nyújt majd a hallgatóknak és kutatóknak, a felek közös projekteket indítanak, többek között a kísérleti statisztikák fejlesztése területén. Újra meghirdette az év civisháza díjat Debrecen önkormányzata. Az elismeréssel azokat a régi jellegű lakóépületeket jutalmazzák, amelyek megőrzik a város építészeti hagyományait, erősítik a civis identitást és példát mutatnak az értékező felújításban. A jelentkezéseket július 31-ig várják, a részletes pályázati feltételek pedig Debrecenváros önkormányzatának honlapján érhetők el. Rangos elismerésben részesült a nádudvari Kövi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Az intézmény sikeresen pályázott ugyanis az Ökoiskola címre, amely a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget ismeri el. Az iskola kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra, a hulladékcsökkentésre és a természetvédelemre is. Az intézmény szerint az elismerés megerősíti, hogy a diákok környezeti szemléletformálásáért végzett munka valódi értéket teremt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője Gert Remmel. Az 50 éves ész szakember korábban dolgozott Finnországban, illetve tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított, a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett. Gert Remmellel tart a Lokihoz Rasmus Jansson, aki eddig szintén a Motor Lublin stábjában tevékenykedett. A 29 éves finn szakember összeszokott párost alkot az új vezetőedzővel, több klubnál is dolgoztak együtt. A Debrecen stábjához csatlakozik a portugál 36 éves Ednaro Monteiro is, az asszisztens edző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás képzésben. Visszatért a Deac MB3-as labdarúgó csapatának élére Kondás Elemér, aki számára nem ismeretlen a közeg, hiszen a 2019-20-as kiírásban már irányította a Debreceni Egyetem alakulatát. Akkor a kiváló első fél év végén a DVSC-vel korábban számos sikert elért edző visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az MB2-es Győrtől, így decemberben távozott. Most azonban visszatért Debrecenbe, 2 évre írt alá, és az egyetemisták vele kezdik majd el a felkészülést. A DVSC 3 évre szerződtette Leon Mirtályt, a 18 éves korosztályos válogatott labdarúgó Angliából érkezett Debrecenbe. Leon Mirtály édesanyja magyar, édesapja albán származású, pályára lépett már az albán korosztályos válogatottakban, családi háttere révén viszont jogosult a magyar U21-es labdarúgó válogatott képviseletére is. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel számíthatunk, legfeljebb 1-2 helyi zápor fordulhat elő. Napközben 28-30 fok is lehet.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal.

0: Már csak pár perc és búcsút intünk ennek az órának is. Hello Sunshine FM, viszont én a következő órában is csak jó zenét szállítok neked. A friss hírek is érkeznek majd mindjárt, utána pedig egy új órába fordulunk és megyünk tovább veletek egészen délután 2-ig, úgyhogy ne menjetek sehová. A következő órában pedig egy picit szétnézünk a mozik kínálatában is, hiszen mint minden csütörtökön most is jött egy újdonság, hogy mi ez és hogy kiknek ajánljuk igazán. Egy és kettő közt foglalkozunk majd a hét mozis újdonságával is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában, a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezető jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reál keresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, közönség szavazatai alapján. Az idei elismerésben Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznők, Köles Ferenc és Máté Gábor színművészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. Május végén újabb kilőtt vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, így idén már 7. alkalommal igazolták a fertőzést Hajdúbiharban. A Nébik tájékoztatása szerint a vármegye 78 települése fertőzött besorolás alatt áll, Létavértes, Újléta, Kokad és Bocskai kert pedig szigorúan korlátozott terület lett. Az intézkedések a sertések szállításának korlátozása mellett a gazdákra és a vadászokra rónak szigorú járványvédelmi feladatokat. A hatóság hangsúlyozza, hogy a sertéspest is az emberre nem veszélyes, a lakosság mozgását vagy a turizmust nem korlátozza. Közigazgatási eljárást indított a Fejér vármegyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok. A Debreceni Közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a gyorséttermi poharas vagy bontott dobozos italféleségek nem számítanak zárt csomagolásnak, ezért tilos velük felszállni a járatokra. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a kifröccsenő folyadék miatt az utasok megcsúszhatnak, megsérülhetnek, az ebből eredő láncreakció pedig a járatok veszteglésehez és késésekhez vezet. A szabályos utazás érdekében a közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy kizárólag visszazárható csavaros kupakos palackkal vagy kulaccsal szálljanak fel a járművekre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délután és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen és környék, FM Debrecen és környékét ma ismét tartjuk lendületben, és látjuk el fontos infókkal, hasznos hírekkel.

0: Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy bemutatjuk a hét vadiói mozifilmjét, hiszen most csütörtöktől már bárki megnézheti az Univerzum védelmezőit. Gyerekkorunk egyik nagyon népszerű rajzfilmjéből készült ez a film, amit ugye a 80-as években Dolph Lundgren is életre keltett, He-Manről van szó, ennek a legújabb feldolgozása pedig már a mozikban. Az Univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Edem Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak, ugyanis megtudja, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban találja egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt, aki Jared Leto alakít. Ha le akarja győzni, Edemnek szövetségeseket kell találnia, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő bizony He-Man, az Univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere, akinek pedig ez a kis kettcsináló felkeltette az érdeklődését a mozikban, már bármikor megnézheti.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, mi ez a jel, hogy mi. Ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogó, az hangosnak annyi nem nevezhető, de egy idő után én is adom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
3: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húzd meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
2: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba.
3: Szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, amikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az, megmentettünk még egy embert.
2: Már ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Mi sül ki abból, ha 6 teljesen különböző nő beiratkozik egy rúttánc kurzusra, majd jótékonyságból ledobják a textilt? Június 10-én 19 órától kiderül a Debreceni Bokéban. A Mesztelen Igazság című zenés vígjátékban Halman Petra, Nyertes Zsuzsa, Gyebnár Csekka mutatják meg, milyen a fergeteges női összetartás. Gátlásokat otthon hagyni. Irány a színház. Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a Debreceni Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth Díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pár perc múlva 2 óra, és búcsúznunk kell. Ennyi volt már a közös 4 órás menetelésünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem az elmúlt órákban találtatok magatoknak itt nálunk egy kis kikapcsolódást, egy jó dalt, vagy egy fontos hírt, információt. Holnap újra itt leszünk, ugyanebben az időben, ma de attól, hogy én már elköszönök tőletek, a napnak még korán sincs vége, ugyanis jön utánunk Roli. Na de ha gondolod, holnap is találkozunk itt a Juice-ban, hogy egy kis lendületet adjak a napotokhoz, akár munka közben, úton, vagy ha otthon hallgattok minket. Váci Zolli pedig mára elköszön. További szép napot, csókolom!
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.

0: helyzetéről. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a Kressz átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön ütemben két lépcsőben javasolná a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatát. Bár a kormány még nem tárgyalta a kérdést, a tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott Kressz módosítás javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekmény származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 000-re emelkedett. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabbá tételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozások érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel még a jogszabály parlamenti tárgyalása előtt. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekből nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyak helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt bejelentése szerint a közeljövőben egy nyílt mindenki számára hozzáférhető adatbázist is létrehoznak, hogy láthatóvá váljon, milyen kulturális javak vannak különböző terekbe kihelyezve. Az intézkedés előzménye, hogy Tarz Zoltán miniszter megakadályozta az aranygyapjas rendhez kapcsolódó Nemzeti Múzeumi Műtárgy Együttes kiszervezését a Habsburg Ottó Alapítványhoz. Az államtitkár pedig hangsúlyozta, hogy a kihelyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata közönség szavazatai alapján. Az idei elismerésben Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznők, Köles Ferenc és Máté Gábor színművészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a Budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Csoda szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek a Sunshine FM-mel. 2:04 hozom ebben az órában is a kiváló zenéket. Nyíregyházán a Vásáros Namény úton mérnek, Debrecenben pedig a Kishegyesin. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Wait So Long-gal. Köszi, hogy velem vagy.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Rúzsa Magdi a Sunshine FM-en is, az elmegyek a kedvencek között itt a csütörtök délutánunkban, és így ma is sikernaptározzunk, mert ma jénföld kakas napunk van, ráadásul hosszú távú sikernappal, úgyhogy alapvetően ez egészen jó, építő energia lehet. Nagy dráma nincs bennem, legfeljebb arra érdemes figyelnünk, hogy a kakas tud élesebb nyelvet és erősebb kritikai érzéseket hozni. Szóval ma nem biztos, hogy minden észrevételt azonnal ki kell mondanunk, főleg nem csípőből. Közben viszont lehet egy kis furcsa fáradtság is a levegőben. Ha azt érezzük, hogy nehezebben indulunk, kicsit szétesettebbek vagyunk, össze-vissza járnak a gondolataink, vagy ingadozik az energiaszintünk, az most nem feltétlenül baj. Mintha a testünk még nem teljesen vette volna fel a nyári ritmust, hiába gondolnánk, hogy már ki kellene csattani az energiából. Úgyhogy pánikra semmi ok, ez még pár napig simán benne lehet a rendszerben. Viszont ha fontos dolgokban kell dönteni, ma érdemes mindent kétszer átnéznünk, mert könnyebben átsiklunk részletek fölött. Szóval építkezni, tervezni, hosszabb távban gondolkodni lehet, de semmiképpen sem kapkodni. Ezeket kaptok Liszka Jurittól. Köszönjük szépen. Hamarosan pedig útinfók jönnek, ha bármit látsz, akkor köszönöm szépen a megosztott 0620 316 3000. Billie Eilish jön, Bad Guy. Sunshine, csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más voltam a rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Nagy Bogi és Desfárossal, ez volt a Jól leszek újra, 14.35-kor. Jó utat kívánok, közlekedési infókkal folytatjuk. Köszönöm szépen Ádám Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Vásárosnamény Newton a körforgalom környékén mérnek a rendőrök. Debrecenben a Doberdó utcán baleset történt, emiatt már most torlódásra kell készülni, valamint a Kassai és a Kisegyesi úton pedig a hatóságok várják a szabálytalankodókat. Én pedig várom a friss útinfókat, a forró drót 20-3-16-3000. Iva Maxell, megyünk tovább. Jön az Every Time I Cry.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Follow the Flow is a holnap küszöbén a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és nagyon fontos, aki már a Facebook oldalunkat éppen szemezgette az utóbbi órákban, megjelent egy poszt, ami egyelőre nem sok mindent árul el, viszont annyit biztosan, hogy jön egy vadonatúj játékunk a Sunshine 25 a Nagy Boom címmel. Több mint 1,5 millió forint értékű össznyeremény talán majd gazdára. Egy kis infó már a Facebookon megtalálható, de hamarosan majd mondjuk adásban is érdemes lesz bennünket fülelni, valamint velünk játszani. Mindjárt jönnek a legfontosabb hírek Mariannától, a következő órában pedig kuldjáték jön, most pedig a Hush és a

0: praise.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása. A Tisza kormány nem lesz partner a CATL újabb gyáregység építéséhez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekmény származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 000-re emelkedett. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztériumban a belső átvilágítás nyomán 45 olyan kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, akik közvetlenül részt vettek a korábbi politikai vezetésben. Velkei György László parlamenti államtitkár kiemelte, hogy nem tisztogatásról van szó, hanem korrekt eljárásról, a tárca célja pedig egy hiteles és megbízható új magyar diplomácia felépítése. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár. A politikus kiemelte, hogy a jövőben a hatóságok az eddigieknél szigorúbban ellenőrzik az akkumulátoripart, és milliárdos büntetési tétereket szabhatnak ki a szabályszegő cégekre. Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezet védelmében. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint betekinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balogh Csaba alpolgármester látja el ügyvívő.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Mariannak köszönjük szépen a friss infókat, további kellemes délutánt mindenkinek. Nyíregyházán hatósággal találkozhatunk a Ferenc körúton, Debrecenben pedig a Kassai úton. Legyünk körültekintőek és vezessünk megfontoltan. Félix Jén és Sához, a Walk With Me, ezzel kezdjük a három óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Hát de James Gorgon City és a Foolproof nálunk csak jó zene szól itt a csütörtök délutánunkban is. Játékkal folytatjuk, jön a mai kódjáték, a nyerőszám pedig a 4-es, ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor tessék mi hamarabb elküldeni a kódjáték szót SMS Viber számunkra 0620-316-3000. Tehát még egyszer, a mai nyerőszám a 4-es, sok sikert kívánok. A nyeremény pedig az Ossis Burger Sunshine menüje.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Ez volt a Paradise, horoszkópokkal folytatjuk itt a csütörtök délutánunkban. Megérkezett hozzánk Kata, szia!
2: Szia Roli! Ha a kos egyik barátja vagy rokona segítséget kér, álljon az illető rendelkezésére. Még akkor is, hogyha ezért utaznia kell. A bika ma azokra a kapcsolatokra és értékekre koncentráljon, amelyek valóban számítanak. És ha van olyan munkatársa, akinek az értékrendje teljesen eltér az önétől, ma őt inkább kerülje el. Az ikrek a változásokban próbálja meglátni a pozitívumokat, hiszen nem minden változáshoz csak rosszat. Biztos, hogy valami jó is van a dologban. A rák ma az egészségére fókuszál, ha lehet vizsgáltassa ki magát is, térjen át az egészséges táplálkozásra. Az oroszlán határozza el, hogy a maximumot fogja kihozni magából, vagyis sikeres lesz, és a lehető legjobban fog kinézni. Igyekezzen megteremteni az ön által tökéletesnek vélt életkörülményeket. A szűz ma fogyasszon könnyű ételeket, kerülje a túl zsíros vagy túl fűszeres dolgokat, emésztőrendszere ugyanis ma rosszalkodhat. A mérleg új ismerősét alaposan ismerje ki, mielőtt a bizalmába fogadja, és ne fogadjon el tőle egyelőre semmit. Gondoljon arra, hogy mindent honorálnia kell majd. A Skorpió már megint azon kaphatja magát, hogy késésben van, állandóan rohannia kell, de ez most ne vegye el a jó kedvét, néhány perc késéstől még nem áll meg a világ. A nyilas figyelmetlensége miatt komoly hibát védhet. Gondolkodjon, mielőtt a tettek mezeire lép, alaposan fontolja meg minden lépését és elemezze a tényeket. A bak meghívást kaphat egy összejövetelre, amit el is fogad. Nem is annyira az esemény, mint inkább a helyszín miatt, de jól teszi, új ismerősökre tesz szert, aki sokat segítenek majd munkahelyi előmenetelében. A vízöntő kommunikációja ma rendkívül meggyőző, szinte hipnotikus erejű, egy fontos tárgyaláson vagy megbeszélésen, lényeglátásával mindenkit lenyűgöz. A halakra már ráférne a pihenés, este, ha teheti, egy könyv mellett lazítson. Hagyja most a monitort, a képernyőt pihenni, a fantáziája sokkal szebb tájakra repítheti el.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Dua Lipa és a New Rules, a Sunshine a FM-en nálunk, csak jó zene szól. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek is. Gyorsan lezárjuk a mai kódjátékunkat. Ugye a 4-es volt, és nézzük, hogy a gépünk kit sorsol ki nyertesként. Barbarának pedig gratulálunk, övé a mai Oasis Burger Sunshine menüje. Jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Holnap is játszunk majd 15, valamint 16 óra között, érdemes majd fülelni. Az óránkat pedig Taylor Swift-tel zárjuk, és mindjárt hozom majd a friss útinfókat is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedési. Nagy a forgalom a vármegyék területén, leterheltek az utak, főútvonalak. Jó időnek köszönhetően tényleg egyre több a kerékpáros és a rolleros a vármegyék területén, elsősorban városokon belül. Ismételten a szabályok betartására kérünk mindenkit, ma már nagyon sok közúti közlekedési baleset. Több esetben személyisélésre járó események is történtek. Útépítési munkaterületek jócskán van a vármegyék területén. Nagyon sok helyen dolgoznak, aszfaltoznak, jelzőrök jelzőtársával irányítják a forgalmat. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a 38-as számú főútvonalon Virányos és Tisza nagyfalu között a második aszfalt réteget terítik mai nap folyamán a Magyar Közút mérnöksége részéről. És több helyen kátyúzási munkálatokat is végeztek, illetve patkarendezést szintén a vármegyék területén. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes időtöltést, a viszont hallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megállapodásra jutott a kormány Ukrajnával a kárpátaljai magyarság érdekében. Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány. Zöld utat kapott a Szivárvány TV. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Teljes körű megállapodásra jutott a Tisza párt Ukrajnával a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Az intenzív tárgyalások eredményeként az ukrán kormány vállalta, hogy hamarosan jogrendjébe iktatja a kibővített jogokat, amelyek az ország uniós cselekvési tervébe is megjelennek. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási klaszter megnyitásához, de a gyorsított uniós integrációt továbbra sem támogatják. Amennyiben Ukrajna 10-15 éven belül lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a kérdésben. Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány a kritikus vízszint miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint az átfogó jogszabály megteremti a tó hosszú távú ökológiai védelmének kereteit. A szakértői egyeztetések alapján a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése lesz. A beavatkozás sürgető, ugyanis a tó vízszintje Agárnál mindössze 66 cm, és a téli csapadék elmaradása miatt a természetes feltöltődés sem történt meg. Zöld utat adott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV-nek. Ezzel elindulhat az ország első LMBTQ tematikájú lineáris televíziós csatornája. A New Digital Media Kft. Által üzemeltetett adó média szolgáltatási engedélye június 4-től hatályos. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a csatorna a napi politikai csatározásoktól mentes, szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakra épül, a működés során pedig kiemelten kezelik a gyermekvédelmet. Előírásokat. Három napon át ismét a lovaki, a csikósoké és a pásztor hagyományoké lesz a főszerep a máltai Ménes területén. A tavalyi kihagyás után június első hétvégén visszatérnek a hortobágyi lovasnapok, ahol országos csikós bajnokság, díjugrató versenyek és esti tüzes bemutatók várják a közönséget. Hajdú-Bihar vármegyében emellett bőséges lesz a programkínálat, hiszen Debrecenben családi napot, kis autóbőrzét és gyerek bolha piacot is rendeznek, míg Püspök Ladányban a kakasfőző fesztivál gasztronómia versenye és az Irigy Hónajmirigy koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. Május végén újabb kilőtt vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, így idén már 7. alkalommal igazolták a fertőzést Hajdú-Biharban. A Nébik tájékoztatása szerint a vármegye 78 települése fertőzött besorolás alatt áll, Létavértes, Újléta, Kokad és Bocskai kert pedig szigorúan korlátozott terület lett. Az intézkedések a sertések szállításának korlátozása mellett a gazdákra és a vadászokra rónak szigorú járványvédelmi feladatokat. A hatóság hangsúlyozza, hogy a sertéspest is az emberre nem veszélyes, a lakosság mozgását vagy a turizmust nem korlátozza.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes délutánt mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel, útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan a Sémai úton baleset történt, emiatt torlódik a forgalom. Debrecenben pedig továbbra is a Kassai úton trafiznak a rendőrök. Kezdünk elsőként a Headzone-nál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Tony Fodora is a Think About Us, a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól. További klassz délutánt mindenkinek, jót ad, ha éppen már hazafelé tartasz, ha még munkában vagy, akkor pedig kitartást. Egy pici esőre készülni kell majd a következő órákban, emiatt hideg fronti hatás érvényesül a régiónkban, így legáltalánosabb panaszként a fejfájás, valamint az erősödő migrén jelentkezhet a frontérzékenyeknél. Érdemes erre is figyelni, valamint az egészségünkre. Gáspár Laci, a szeretettél, ezzel folytatjuk, mindjárt útinfók jönnek, ez a Sunshine FM. Pörög a délután egészen este 6-ig.

0: 3000.
1: Vigyázz a hazaúton, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Korábban volt egy baleset a Simai úton, emiatt még érdemes ezt a szakaszt is megfontoltsággal megközelíteni. A Kállói úton erős még mindig a forgalom, Gábortól kaptam egy Vibert és nem tetszését fejezte ki, hogy nagyjából 20 perc kellett neki, hogy átjusson ezen az útszakaszon. Illetve Zsófi is üzent, mármint fotó formájában, hogy a 38-ason a körforgalom előtt pedig a rendőr várják a szabálytalankodókat. Debrecen belvárosában is erős a forgalom, több főbb szakaszon is, illetve a Kassai úton még mindig várják a rendőrök a szabálytalankodókat, így érdemes csak megfontoltsággal közlekedni. Ha egyéb infó van, akkor várom egészen este 6-ig 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Cyrus End of the World, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, pörög tovább a Sunshine délután is. Nem szeretek egyébként különböző sztárok zsebében nyúlkálni, de az utóbbi napokban az összes ilyen bulvárlap a magyar celebek különböző bevételeit hozta nyilvánosságra, és Azaliával folytatjuk, jön a Young Fly-jal, valamint Essel közös Pannónia. A fiatalember most idén 285 millió forint adózott eredményt könyvelhetett el, ez szemmel látható összeg, de azért fontos megjegyezni, hogy kevesebb, mint a 2024-es évben volt, akkor az énekesünk 780 millió forintot vehetett ki a cégéből. Maradjunk annyiban, hogy szerintem nem kenyére kell neki. Itt a Pannónia, a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felmentették az országos mentőszolgálat főigazgatóját. Újabb 6 esetben vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját Csató Gábort Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A mentőszervezet tájékoztatása szerint a vezetői megbízatás közös megegyezéssel zárult le. Az új főigazgatói pályázat elbírálásáig a feladatokat Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos látja el megbízott vezetőként. Az új vezető 3 fő pillére a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok követésére építi a munkáját, miközben a minisztérium a sokat vitatott ügyeleti ellátás átalakítását tervezi. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége a közgyűlésén. A 25 nagyvárost és mintegy 2 millió állampolgárt képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet a jövőben Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti, a társelnöki tisztséget pedig Namény András szombathelyi városvezető tölti be. Az új elnök kiemelte, hogy fő célja a nagyvárosok érdekeinek pártpolitikai különbségektől független képviselete, mivel az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra. Az eddigi elnök Szita Károly több mint 2 évtizedes vezetői munka után már nem jelöltette magát a tisztségre. Újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja a felületet. Balaits Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az érintett területekről már pénteken délután elkezdik elszállítani a veszélyes burkolóanyagot. A nevelési és oktatási intézmények közelsége miatt a gazdaság és az iskola utca élvez elsőbséget, ahol a szakemberek speciális védőfelszerelésben és vizes technológiával dolgoznak majd a kiporzás megakadásában. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint beteg kinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balogh Csaba alpolgármester látja el ügyvivő.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Marianna a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, ez továbbra is a Sunshine délután a stúdióban. Kondor Roland, 5 múlt már 4 perccel, ma pedig június 4-e van. Ha bulcsukat ünnepeljük, Isten éltesse őket sokáig. Hozom ebben az órában is a kiváló zenéket. Kezdünk első két Ed Sheerannel, már is pörög az Azizám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védhetjük meg a bankkártyánk adatait? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többen vásárolnak online áruházakban. A bankok a tőlük telhető minden intézkedést megtesznek az ügyfeleik biztonságáért, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni, mivel a csalók is együtt fejlődnek a biztonsági megoldásokkal. Minden esetben ellenőrizni szükséges a webáruház megbízhatóságát, hogyha korábban még nem vásároltunk innen. A honlapjukon szerepelnek-e az üzemeltetők adatai, telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége. Ha nincs ilyen, érdemes megfontolni a vásárlási szándékot, mert probléma esetén nem lesz kihez fordulni. Ha mindenképpen adott oldalról akarunk rendelni, érdemes a vásárlói visszajelzéseket elolvasni, vagy a keresőben rákeresni az adott weboldalra, hogy érkezett-e már rájuk vonatkozóan panasz. Azonban fontos, hogy a pozitív visszajelzések esetén sem garancia, hogy azok valóban függetlenek. Bankkártya adatai soha nem mentse el a vásárlások során, és ha nem vásárol, például csak egy regisztrációhoz, soha ne adja meg a bankkártyája adatait. Ezen kívül soha ne küldje senkinek e-mailben vagy egyéb módon a bankkártya adatokat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóan azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is odahúzom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
5: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
4: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba.
5: Szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, amikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
4: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Programajánlók jönnek a Sunshine FM-en Kata jó voltából. Szia!
3: Szia, Roli! Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra. Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni. Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba! Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Jó szórakozást a programokhoz!
4: Ne hagyd,

Kamrád, I Believe a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és véget ért a csütörtöki közös műszakunk. Holnap már majd pénteken folytatjuk. Időjárás tekintetében a holnapi napunkon 28-29 fok várható, és szombaton jön majd egy hideg front, ami hoz magával egy minimális leülést, valamint egy pici záport zivatart. További infók mindjárt Marianna híreinél, én pedig az óránkat The Weekend-el zárom, jön az In Your Eyes. Nagyon kellemes és pihentető csütörtök estét kívánok. Kondor Roland lelép, ciao.

0: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
1: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
2: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
0: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
1: Sun City.
0: Neked.
1: Rólad. Veled.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldalt hoz létre a Szociális és Családügyi Tárca. Etikai kódex és művészkamara létrehozását szorgalmazza Rudolf Péter. Riasztó ütemben fogy a magyar termőföld. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Etikai kódex és művészkamara létrehozásával szabályozná a színházi világban előforduló hatalmi visszaéléseket Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója hangsúlyozta, hogy a próbaidőszakok feszült pillanatai nem vezethetnek a színészek megalázásához, a szakmai határokat pedig szigorúan be kell tartani. A tervezett művészkamara tagjait tömörítő etikai bizottság bírósági érvényű szakmai döntéseket hozhatna a problémás ügyekben. A javaslat szerint a testület a súlyos jogsértésen ért rendezőket vagy színészeket akár több éves eltiltással is sújthatná, így megszüntetve a jelenlegi átláthatatlan és igazságtalan helyzetet. Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldal létrehozását és azonnali szakmai egyeztetéseket ígért Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető a közösségi médiában reagált Tapasztó Orsolya aktivista nyílt levelére, amelyben az intézményi dolgozók védelmét és a félelem légkörének felszámolását kérte. A miniszter konkrét lépésként jelentette be egy biztonságos online felület fejlesztését, amelyen keresztül a dolgozók retorzióktól való félelem nélkül akár teljesen névtelenül is jelezhetik a rendszer hibáit. A kormány emellett célzott kérdőívekkel, személyes konzultációkkal, valamint civilek és szakemberek bevonásával térképezi fel a legsürgősebb beavatkozási pontokat. Újabb szakmai érdekvédelmi és munkacsoportok jönnek létre a Fidesz megújítására Orbán Viktor döntése alapján. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a párt önkormányzati kabinetjének vezetését Navracsics Tibor volt miniszter veszi át, aki már is éles kritikával illette az új kormány területfejlesztési koncepcióját és a polgármesteri fizetések tervezett csökkentését. A Fidesz újjászervezésének keretében egy biztonságpolitikai műhely is feláll Vidoven Árpád irányításával, a formálódó Európa Klub élére pedig Bóka János volt uniós miniszter kerül. Az új testületek a Cunyiné Bertalan Judit által vezetett védvonal mellett működnek majd, amelynek feladata a Fidesz támogatók védelme az esetleges politikai jellegű túlkapásoktól. Riasztó ütemben fogy a magyar termőföld a folyamatos beépítések és a burkolás miatt a túlbetonozva kampány legfrissebb adatai szerint. Hazánk a rendszerváltás óta a mezőgazdasági területeinek több mint 22%-át veszített el, miközben naponta átlagosan 11-13 focipálya méretű zöld felület tűnik el. A szakértők kiemelték, hogy a logisztikai parkok és az indokolatlanul túlméretezett úthálózat terjeszkedése mellett a lakásállomány közel 12,5%-a üresen áll. A talaj lefedése visszafordíthatatlan környezeti károkat, felerősödő hőhullámokat, valamint súlyos aszályokat és villámárvizeket okoz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi napok drágulása után most veszített az értékéből, így jegyzése jelenleg 411 forint körül alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára és az uniós valuta jegyzése már a 355 forintos szintet közelíti. A svájci frank az előző időszak stagnálása után szintén lefelé indult, értéke valamivel 387 forint alatt maradt. Az amerikai dollár ára is mérséklődött, megközelíti a 306 forintot.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője Gert Remmel. Az 50 éves ész szakember korábban dolgozott Finnországban, illetve tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított, a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett. Gert Remmellel tart a Lokihoz Rasmus Jansson, aki eddig szintén a Motor Lublin stábjában tevékenykedett. A 29 éves finn szakember összeszokott párost alkot az új vezetőedzővel, több klubnál is dolgoztak együtt. A Debrecen stábjához csatlakozik a portugál 36 éves Ednaro Monteiro is. Az asszisztens edző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás képzésben. Tóth Balázs felépült, a Nyíregyháza Spartacus fiatal kapusa tavasszal a második együttes néhány mérkőzésén már pályára lépett és fizikálisan rendben van. A nyári szünetben családjával töltődött fel és már várja a felkészülés kezdetét. A héten megkezdte a futóedzéseket, hosszú út van mögötte és komoly munkát végeztek Darabos Balázs rehabilitációs edzővel. Tóth Balázs mellett Bese Balázs is sérüléssel bajlódott, őt is megoperálták néhány hónappal ezelőtt, és a terv szerint halad a rehabilitációja. Fantasztikus hétvégét tudhat maga mögött a Spartacus Torna Klub, a fiatal aerobikosok a két versenynap alatt összesen 28 érmet szereztek a Magyar Kupában. 13 arany, 8 ezüst és 7 bronzérem a mérlegük. Ezek az eredmények a lányok kitartásának, szorgalmának és lelkesedésének köszönhetők. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 6:30 este 6 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kíványság műsor. Hello mindenkinek, innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Indulunk a Disco Lines-szal. Itt van a No Bro Boys.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sigala, és ez volt a vadonatúj, a Riptide, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok természetesen ma is javában zajlik egészen este 8 óráig a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Attila üzenetében nyitom a mai estét, aki a feleségének Erikának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem állsz, szeretlek. Aztán Zsófi az anyukájának, a Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, nagyon szeretlek. Peti pedig a barátnőjének, Nórinak üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Schulz, ez pedig az Alone, a 2 órás élő esti kíván.

És ez volt tőle az Éri hozzám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óráig természetesen javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Gábor üzeni a lányának, Lilinek, hogy nagyon boldog 10. születésnapot kívánunk az egész család nevében. Te vagy a család gyöngyszeme. Aztán Andi a férjének Tamásnak üzeni, hogy te vagy az életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek. Évi pedig a párjának Balázsnak üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és a törődést. Te vagy a mindenem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Hi Button, Norma J. Martin, Out My Head, a 2 órás élő esti kívánság.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Justin Bieber, és ez volt tőle a Love Yourself az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debrecen út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti buszmegállónál, itt egyébként mindkét helyen bújával van jelölve, úgyhogy mindenki figyelmesen közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, itt ugye felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat igencsak érintik. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Vámospércsi út kivezető szakaszán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok a Monostorpályi úton. Ha pedig van közlekedési info, akkor ez jöhet a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulok mindjárt az egykori nagy sikerű Hertz felvétellel. Így szól 2025-ös köntösben a Purple Disco Machine feldolgozásában. A Vanda.

0: Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Óbudai korrupció, újabb politikus gyanúsítottak vannak. Több nagykövetet is visszahívtak. Közigazgatási eljárásban vizsgálják az elhullott zebrák ügyét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már 32 gyanúsítottja van annak a nagyszabású korrupciós ügynek, amelyben a központi nyomozó főügyészség újabb 12 szemét, köztük több budapesti vezetőt és képviselőt hallgatott ki. A nyomozás szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között politikai oldalakon átívelve több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizetett ki önkormányzati szerződésekért. Az ügyészség kezdeményezte a jelenlegi és korábbi második kerületi polgármester, egy fideszes választókerületi elnök, egy óbudai fideszes pártelnök, valamint egy szocialista és egy momentumos önkormányzati képviselő letartóztatását is. A gyanúsítottak között egy ellenzéki országgyűlési képviselő is szerepel. Az összehangolt akció során a hatóságok több 10 millió forint készpénzt és értéktárgyat foglaltak le. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője is az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekmény származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 ezerre emelkedett. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között. Miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. Közigazgatási eljárást indított a Fejér megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Ma megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek a folytatásban is az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Indulunk a Purple Disco Machine-nel. Itt van a Wonderful Life.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kelly Clarkson, és ez volt tőle a Catch My Breath az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetében nyitom a második óránkat, aki a szerelmének Misinek üzeni, hogy már alig várom, hogy újra lássalak. Kérlek, siess haza. Norbi a szüleinek üzeni, hogy köszönöm mindazt, amit értem tettetek. Nagyon szeretlek titeket. Bea pedig a férjének üzeni még hozzá Zsoltnak, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak. Nagyon szeretlek. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Jonas Brothers, Marshmello, Live Before You Love Me. A két órás élő esti kíván.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle 2025 egyik nagy slágere, a The Fate of Ophelia. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, amiket mi nem tartunk magunkban, hanem megosztunk veletek. Kata pedig már itt van a stúdióban, úgyhogy jön a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra? Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni. Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba! Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Viki üzeni a párjának, méghozzá Rolandnak, hogy köszönöm a közös éveket és a sok szép emléket. Nagyon szeretlek. Aztán Lilla az édesapjának szeretne rajtam keresztül nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. Robi pedig Melindának üzeni, hogy sajnálom a hibámat, remélem megbocsájtasz. Hát drága sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Jessie J, ez pedig a Domino, a 2 órás élő esti kíván.

ez. There's nothing holding me back. Az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim. Ugyanis Anita üzeni a párjának, Csabának, hogy minden nap jobban szeretlek, remélem ezt érzed is. Aztán Réka Gergőnek üzeni, hogy hiányzol, vigyázz magadra a munkában. Máté pedig a szerelmének üzeni, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, te vagy a mindenem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Get Lucky, a 2 órás élő esti kíván.

0: Camila Cabello. És ez volt tőle a nagy sikerű Havannám, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken egy újabb hideg front érkezik majd a térségbe, emiatt erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, illetve zápor is kialakulhat. A reggeli órákban 11 és 17 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállal. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap délelőtt 10 órakor majd ismételten találkozunk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Megint ugyanúgy lyukodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
3: A motorosok
2: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóval azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is adom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
3: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánca, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
2: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
3: És megszámoltad?
2: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg 700, sisakban, meg mindenben.
3: 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
2: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jöttél ide fel? Tehát hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a törvény. És akkor már futásba mentem lefelé.
3: Hogy... Ja, úgyhogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ők
2: persze,
3: ott
2: mert
3: van,
2: messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban.
3: Igen, és csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
2: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en. Teljes

0: Magyarok Társulata. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekből nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyak helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt bejelentése szerint a közeljövőben egy nyílt mindenki számára hozzáférhető adatbázist is létrehoznak, hogy láthatóvá váljon, milyen kulturális javak vannak különböző terekbe kihelyezve. Az intézkedés előzménye, hogy Tar Zoltán miniszter megakadályozta az aranygyapjas rendhez kapcsolódó Nemzeti Múzeumi Műtárgy Együttes kiszervezését a Habsburg Ottó Alapítványhoz. Az államtitkár pedig hangsúlyozta, hogy a kihelyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabbá tételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel még a jogszabály parlamenti tárgyalása előtt. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön ütemben két lépcsőben javasolná a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatát. Bár a kormány még nem tárgyalta a kérdést, a tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítását. Javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, a nyár folyamán pedig további járművek is forgalomba állhatnak a legzsúfoltabb időszakokban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében kiemelte, a MÁV vezetésétől a nyári forgalomra való hatékonyabb felkészülést, az utastájékoztatást és a pótlóbusz kapacitások bővítését kérte. A tárcavezető hozzátette, a hosszú távú megoldást a járműpark megújítása jelenti, amelyre az ismét elérhetővé vált uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak, lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata közönség szavazatai alapján. Az idei elismerésben Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznők, Köles Ferenc és Máté Gábor színművészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítás.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: hétköznap este. Csak veled.
1: Sunshine FM.

0: Rumcafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: This is David Guetta.

Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.